csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy újabb óra, amiben jönnek a legnagyobb kedvencek. Most például David Guettától és Bibi Rexától az a dal, ami hát szerintem több mint fél évig uralta a slágerlistákat. És még mindig imádjuk, ez az I'm Good a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Ray, és a Where is my husband az a dal, ami most uralja a slágerlistákat, és az a dal, amiről néhányan próbálták lebeszélni, mondván, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb siker, amikor legelőször megfutatta az ismerősök meg a munkatársak körében. Hát, mennyire igaza volt, hogy nem hallgatott ezekre a hangokra? Szerintem óriási. Ray, Where is my husband? Ezt szerintem a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi nyári kedvenc a folytatásban Alex Kenji-től a Bambolé, és ha már nyári hangulat, akkor fesztivál hangulat, és a fesztivál hangulat, akkor rádió egy. Ezen a héten újra játék, Strand Fesztivál páros belépőkért bennünk lehet bízni, ha nagy bújra vágyik az ember, és nagy kedvencre akkor is. Alex Kenji, Bambolé, ezt indítom a rádió egyen.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legnagyobbak már a következő órában is bekészítve. Tényleg jó válogattam. Hozok például rádió egy DJ-től újdonságot, Regán Lilitől, de itt lesz Jennifer Lopez és David Guetta és a Save Me Tonight is, sőt, Martin Garrix-et is hozom. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosát. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy, ami mindjárt indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király.

0: Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a hétvégét, meg hát a múlt hét második felét azért javarészt Debrecenbe töltöttük a kampuszon, Rádió Estéggel. Nem azért mondom, mert tényleg nagy hangulat volt. Az egyik pedig, akinek ez köszönhető, Regál Lili, mert hogy ő is zenélt, az igazi mai slágere pedig a Hear Me. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa zenélt, akinek ezen a héten jön az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál Koszovóban, ahol az egyik fellép Martin Garrix lesz. Elég menő a line-upjuk. Az igazi mai sláger Martin Garrix-től pedig a Butterflies, amit már is indítok.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádiót hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, aki előző héten ünnepelt a születésnapját, 57 éves lett Jennifer Lopez, és még mindig milyen táncokat nyom le a showiban, meg ebben a klipben is. A legújabb a David Guettával közös Save Me Tonight Jennifer Lopez-től, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na rá, hogy ma is jönnek Balázsék, 6-tól, viszont most picivel 4 előtt járunk, a következő órát pedig a Wonderful Life-al indítom. A Hearst dalába Purple Disco Machine jön mindjárt, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, új hét indul, ezen a héten is lesz játék a rádió egyen, és ezen a héten is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, most Kuki újdonsága, a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy pici tempóváltás? Mehet? Sam Fed, Rosalind és a Heart Like Mine, és ne felejtsük el, ma is lesz játék, Strandfest.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Bibi Rexa a fogyadásban, akit egy időben megpróbáltak lebeszélni az éneklésről, pontosabban nem akarták hagyni, hogy énekeljen. Jó pár éve le volt már szerződve egy kiadóval, ahova óriási slágereket írt másoknak, többek között Eminemnek is például. Viszont ő akart énekelni. És milyen jól tette, hogy ki is tartott emellett, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger vele. Bibi Rexa a Faithless dallal. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Loit hozom, akinek az előző dal, ami után a top 10-be került Európában, és erről szólt a menedzsmentje, olyan cukin örült egyébként, ez az első nagyobb nemzetközi áttörése, hogy azonnal egy csomó videót is csinált róla, és egy csomó üzenetet küldött a magyar követőinek. Na hát akkor lassan szerintem lehet készíteni az újabb videót, mert hogy itt az újdonság, ami óriásit megy Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nagyállomásba integrálnák a buszpályaudvart is. Mától péntekig nagy zajjal működik az Eco Pro. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Máté-Szalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése is a Baross Gábor tervben. Előtte azonban még lesznek kisebb fejlesztések, például lifteket építenek, hogy akadálymentesítsék a peronokat a jelenlegi állomáson. Ezt már jövőre elkezdenék, és a prezentáció szerint 2030-ig készülne el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta azt is, hogy a tervek szerint a debreceni távolsági buszpályaudvart is a nagyállomásba integrálnák. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a DE-híren olvasható. Mától megnövekedett zajhatásra lehet számítani az Eco Pro debreceni telephelyén a levegő elválasztó egység üzembeállítása miatt. A péntekig tartó munkálatokról előzetesen értesítették az illetékes hatóságot, közölte a cég. A csővezetékeket és a berendezéseket magas nyomású kompresszorokkal fújják át, és a technológia sajátosságaiból adódóan ez átmenetileg megnövekedett zajjal járhat. A vállalat közleménye szerint a tisztítás kizárólag sűrített levegővel történik, ezért nem kerül káros anyag a levegőbe. Újabb hőhullám várható szerdától. A hét elején még 30 fok körül alakul majd a nappali csúcs hőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33 és 38 fok közötti hőség lesz napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, olvasható a Hungaromet ZRT előrejelzésében. Ma változóan felhőszeles időre számíthatunk. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután is változékony lesz az idő, sőt az előrejelzések szerint 30% az esélye annak, hogy zápor-zivatar kialakulhat.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. 5 óra után 12 perccel, július 27-e van a Liliának és az Olgák a névnaposok. Én pedig arra gondoltam, hogy

akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk, strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádióesztiget, és adjuk a belépőt. Közben pedig megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek. Most a Clean Bandit, Emery, David Guetta és a Cry Baby, amit indítok itt a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elsőre lehet számítani minden mellé nagyjából 25 fokra. És meg persze egy csomó igazi mai slágerre. Itt a Rádió egyen Metzger Viki, Nagybogi, Miss Mood, Éden, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Beszón, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió egyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
2: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
1: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
2: Nem nagyon megyek.
1: A Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
2: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ez be kell vállalnom.
1: Mondom, neked semmi más dolgod nincs,
2: igen?
1: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
2: Na, szemetet szedek.
1: Nem.
2: Csíkeket takarítok.
1: Nem.
2: Vasútállomásokat tisztítok meg.
1: Nem.
2: Na, mit csinálok?
1: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
2: Ne. Nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
1: De?
2: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
1: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én sem tudtam.
2: Miért nem számoljuk őket akkor már, érted?
1: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt sem tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
2: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, mi van egy csomó fajta.
1: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
2: Nincs. Álmodom.
3: De ez a rackának a szervező csapata csinálta ezt?
1: Ugye?
2: Ők a rackások.
3: Beismerem őket.
2: Tehát van egy applikációm.
1: Tehát letöltöd a MoskiTune alkalmazást, kiülsz a tópartra.
2: Nincs ilyen.
1: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
2: De az, ami a fejem fölött van felhőformájában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
1: Nem ne tudom, csinálj, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi MoskiTuner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
3: De honnan
1: tudod,
3: hogy ez igazi MoskiTune, vagy pedig automoskiTune?
2: mi van autótyúra tették, igen.
3: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, hiszen ti is tudjátok, mi fog következni. Mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
2: Ne, süllyedjünk ide. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
3: Jó, afrikai tigris szúnyog, áraszúnyog, nem? Akkor apaszúnyog és anyaszúnyog, ezekre vagyok kíváncsi. Meg vannak azok nagy testesek is, tudod?
2: Igen, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
3: 3-4-8, mit csinálnánk a hátteri videóban? Most mondd meg összintén, mit tudsz a jobban mondani?
2: Egyébként tényleg. Szúnyog hangutánzó verseny, de mondd meg, hogy gyűjtöm a... Hát hogy fogom be a hangját?
1: Na, és honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a húrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
2: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciájú szúnyog hanguk, ebből ők lekutatják, hogy hányfajta szúnyog él nálunk, vagy tehát mi a kutatás lényege? Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
1: Óriási kérdések. Ökológiai kutatás, ennyit ír ugye hogy hívják a hír, hogy... Ja, hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, hát nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni, két héten keresztül monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
2: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a MoskiTune-t, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
1: bocsán,
2: nincs.
1: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
3: ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
2: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
1: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög. Ugye, hogy engedj ki.
2: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
1: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
3: Azt hallottam, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
2: Igen,
3: a
2: tájszólással beszél. És nagyon káromkodik.
3: Hey, man, ne!
2: Hey, man, engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közben. Mire én összerakom a szúnyogketrecet, az egész feladatban ez lenne. Tessék?
3: Szúnyoghálóban van.
2: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána fogják majd, utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
3: És utána... Isten, de jól néz ki a szúnyogketrec. Nekem én is szúnyogketrecem otthon.
2: Az meghagyász a postán sorba? Csoma küldemény felel. Mi van benne? Törékeny? Nem. Levél, de ez nem egy üres boríték. Ez egy szúnyog. Szúnyogot szeretik feladni. A hurrennek, azt a mindenségét.
3: Úgy néz ki az egész, mint az a... Tehát, hogy egy ilyen hálóból készül, és kúpola, egy ilyen gúla alakja van tulajdonképpen.
1: Aha.
3: És akkor azért, hogy berepül.
1: Mi a szúnyog, Csali? Mert a szúnyog a te szagodra
3: oda
1: jön.
3: Oda beszórod, ott van emberszagot szórsz ebbe a tárkába.
1: Emberszagot?
3: És, akkor, és arra azt mondja, hogy
2: oda repül, és te befogod ezzel a kis hálós cuccal, és utána rögzíted a hangját, és összehasonlítják más országból származó hangokkal. Szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketrec, ebbe teszed be, kis háló szerkezet, és utána rögzíted a hangmintát. És beküldöd a szúnyogot is, hogy megnézzék, hogy esetleg nem csaltál. Aha. Köszi, Feri, szerintem ez egy jó program.
1: Ugye? Azért szeretnék gondoltam, hogy szerintem ezzel elmegy a két hét.
3: Egy videót, ahogy Balázsi alsónadrágban a szúnyog zével, szúnyog ketrecével próbál elkapni egy szúnyogot, ugye a hálószoba falán este 11 órakor.
2: Igen, a szúnyog ketrecel a kezemben.
3: Igen. Majd lecsitik a család, és mondja, nem halljuk. És ráteszi egy GBR-re erősítés, azon hallgatják családilag.
2: Igen. De tudjuk, hogy a fogságban került szúnyog ad ki hangot? Mi van, ha durcás? Mi van, én más kapok el?
1: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
2: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsög, én neked nem adok hangot. Tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsikat, hát rohadjatok, meg vágyom vagytok.
3: Hogy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod?
2: Igen.
3: Darázs.
2: Igen, hirtelen meglepő. A befogott szúnyogból darásan jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Fási Zsülik, ezt el kellett költeni a pénzt.
3: Simán lehet.
2: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
3: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
1: Szolgáld a népedet.
3: Jó, hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell raknod a meleg testedet a szúnyogketrec alá. Érted?
2: Na de várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogok, míg te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
3: Igen, viszont akkor ilyen alapon akkor azoknak a testrészeinek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
2: Na.
3: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
2: A heréd, a feneked, az ánuszod.
1: De azt nem éri el.
2: Ugye? De oda nem tud berepülni,
1: így van. Azon ülsz a feneked.
3: Hát valami önérzet csak szorul beléjük, hogy...
1: azért mindent azért mégsem.
3: Igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy egy közepes, langyos vér.
2: Igen. Mennyit kell várni, kérdezi egy hallgató, míg megnyugodjon a fogságba, hogy újra hangot adjon.
1: Remek kérdések.
2: Nagyon
1: gyerekek,
2: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Én ilyetében elnémul, soha büdös életben nem szedsz ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
3: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban van, de abban nem tud repülni.
1: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
3: Akkor nem zümmög, akkor úton van. De most ebben a pici, ez a 2x2-es kockában hogy tudsz zümmögni akkor?
2: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repül és te este alszol, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
3: igen,
2: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
3: Kus,
2: és
3: hát tele van a pofája.
2: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
3: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
2: Bebonyítottuk, 3 évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutatóközpont, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
3: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit erre.
1: Hogyha akarunk egy nagy ilyen izét csinálni, akkor magyar lakosság, egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faj, a láthatatlan néma szúnyog.
2: Igen, mert ha leszáll, már csak szürcsöl, de fújod a ketrecet, akkor hát, ha megmozdul.
1: Tényleg. Vagy futni kell a ketrecce, hogy legyen légáramlat.
3: Úristen.
2: Ő felszáll, mert érzi, hogy igen, repül.
1: Hogy ez már megy, és akkor rögzít.
3: Akkor csak tedd a kocsi tetejére. Ja.
2: Ha láttok Szárszon két Vladimir után, egy kicsi ketreccel a kezemmel rohadni.
3: Babettán.
2: Egy babettán üldögélve. nagyon fura tempóban kacsázom menve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. A gyerekek, kemény. Kemény ez a kemény
3: nehéz,
2: az a nyert.
3: Nagyon nehéz, hogy miért talán az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
1: Látod, de végre egy szép cél.
3: De a szúnyogmonitorozás, azt mondjuk, hogy nem szerepel közöttük.
1: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
2: Jaj, nem áll.
1: Ez egy Nem áll, hogy ezt nem tudjátok.
3: Ez igazságtalan, már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb.
1: Így van. Szúnyogszámláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrendes, azt hiszem. És akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
2: Teljesen beteg.
1: Lecsaphatod-e őket?
2: Teljesen beteg. Oda ültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi,
1: hogy mert a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
2: És akkor kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy körülbelül fél perc alatt félmesztelenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epre-se reprezentatív értem.
3: De milyenek a szúnyog beszélgetések, egy ilyen hosszú nap után leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál ma?
2: Igen, te kitaláltál. Hát na, egy
3: langyos büdösre az ott ma. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás pontyszaga volt.
4: Letöltöttem az applikációt.
2: Megvan?
4: Megvan, letöltöttem, igen.
1: Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
4: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
2: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozótszúnyog siófokon nem valószínű.
4: Hála, igen,
1: jó?
3: Mi a hangjelet a japán bozótszúnyognak?
4: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfajok, pedig szerettem volna.
2: Ezt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel nagyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a hurrámnál. Az élő szúnyogom a borítókba. Köszönöm. Kész. Vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. Jövőre egy héttel korábban rendezik meg a Campus Fesztivált. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza párt szombaton jelentette be, hogy az ő jelöltjük alkotmánybírónak, Sornevent Pál az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, elismert alkotmány és nemzetközi jogász. A Mi Hazánk mozgalom pedig Schiffer Andrást jelöli a tisztségre, jelentette be Torockai László frakcióvezető. Schiffer András ügyvéd politikus volt, országgyűlési képviselő, a Lehet más a politika egyik alapítója, volt a párt parlamenti frakcióvezetője és társelnöke is. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybíró jelölésben és választásban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy akkumulátorokat is gyárt majd Esztergomban a Suzuki. 76 milliárd forintos fejlesztés keretében elektromos járműveket és akkumulátorcsomagokat gyártanak majd. A Suzuki elnök vezérigazgatója Magyar Péter miniszterelnökkel és Kapitány Istvánnal egyeztetett a fejlesztési tervekről. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akkugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig megegyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Nagy sikerrel zárult az idei Campus Fesztivál vasárnap hajnalban. Pár órával később a szervezők már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. Ebből kiderül, hogy a helyszín nem változik, ugyanakkor jövőre egy héttel korábban kezdődik majd, mert július 14-e és 17-e között rendezik meg a fesztivált. Több százan már jelezték is a részvételüket. Könnyűzenei hangvételek, illetve klippek készítését segíti idén is az önkormányzat a zenei támogatási programjával. Az eredményhirdetésnek hagyományosan a Campus Fesztivál adott otthont, ahol Puskás István Zekniklai Gábor emlékének ajánlotta az eseményt. A zenei támogatási programra 39 pályázat érkezett, ebből 14 lett eredményes. A nyertes zenekarok és szólisták összesen 4 millió forintot fordíthatnak hangfelvételek vagy klippek készítésére. Ma változóan felhőszeles időre számíthatunk. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután is változékony lesz az idő, sőt az előrejelzések szerint 30% az esélye annak, hogy zápor, zivatar kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: barátaival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: De most mostában mit csinálom? Mostában azt csinálom, hogy amikor jövök reggel, vagy megyek délután valóban, akkor kiszúrok buszmegállókba embereket, és lehúzom az ablakot, hogy elvigyem-e.
3: Nem, á, nem hiszem el, hogy te megállsz, és ezt mitől ajánlom.
2: Elmondom a ma reggeli történet. Ma reggel megint megcsináltam.
3: Ó, nagyon jó.
2: Jövök le a Budakeszi úton, sötét van, sehol senki, és áll egy bácsi a megállóba. Mondom, megint itt a jó cselekedett lehetősége. Lehúzódok, és kérdezem, hogy elvigyem-e. Áll a bácsi, hogy megállom, hogy nézem, de tudod, egyedül áldogál, hideg van, sehol a busz, hát gondolom fél óránként egy járat, vagy 20 percenként, és föl szoktam venni idősebb embereket, és elviszem őket valameddig. Nagyon, nagyon cuki, figyelj!
3: És várj, mit mondasz?
2: Nagyon
3: BKV
2: komoly élettörténetekkel találkozom. El kell, hogy mondjam. Nagyon komoly élettörténetekkel találkozom.
3: És
2: nagyon...
3: Van, aki beszáll mellé?
2: Hogyne. A múltkor én stoppoltam, és felvettek.
3: A városban?
2: A városban felvett egy bácsi.
3: De mi, és fiatal úrnak. Kifogyott a benzin?
2: Nem, valahol mentem, és stoppoltam. Le kellett tenni a kocsit, minden, és figyelj, ki nem sétálok, stoppolok. Elkezdtem stoppolni a Szilágyi Erzsébet fasoron, és megállt egy bácsi.
3: Meg is
2: felvett. Fogalma nem volt, hogy ki vagyok, és kérdezte, hogy hova megyek. Mondom, jövök ide a bakcsomópontra, itt tegyen ki engem, mert itt nekem dolgom van. Kitett a bakcsomópontot, és végigbeszélgett a közutat, és fiatal úrnak szólított végig. Fiatal úrnak szólított, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó dolog utazni, hogy ő mennyire elrontotta, hogy nem utazott, hogy menjek és utazzak sokat, mert ez mennyire megváltoztatja az életét, és hova készül fiatal úr. És úgy hívott végig, hogy fiatal úr. És kaptam abban a 10 percért egy olyan tanítást az idős bácsitől, hogy megőrülsz egyébként. Elmondta, hogy őt hogy hívják, személyszállítással foglalkozik, és ahogy kitettem a kezem... Nem, iskolás gyerekeket visz úszni.
3: Aha,
2: és ment itt a hegy alján. Nekem még nem kellett. A kocsim letettem, stoppoltam, és bestoppoltam magam ide a bakcsomópontig.
3: De majd ilyen papírtáblákat tartsál a kezedbe, tudod, bakcsomópont.
2: Imádom. Bestoppoltam, és elmondta, hogy igen, hogy menjünk és utazzunk, és hogy időskorra mire jössz rá, hogy mit ront a szel fiatal korodban.
3: Oké, de a pénztárcáját elhoztad.
2: Nyilván kiraboltam.
3: Ja, jó,
2: tehát azért a telefonját, a pénztárcáját, az iratait.
3: Arra, és... hogy mit tanultál tőle.
2: És akkor elkezdünk beszélgetni, és a bácsi konzekvensen végig fiatal úrnak szólított, aminek én nagyon örültem, mert fogalma nem volt, hogy ki ült be mellé, és nem arról kezdtünk beszélgetni, hogy hol dolgozik, és a műsor, és jaj, de szeretem, és de hallgatom, mert azt én tökre unom. Nem érdekel már. Ez egyáltalán nem érdekel. Az érdekel, hogy ő mit akar mondani, és ő milyen. Érted? Már nem érdekel, hogy hallgatja a műsort, meg nézi a nyerőpáros, meg akkor tényleg a Balázsokban azok statiszták, ezek meghalok ezektől a kérdésektől, nem tudok mit. Vidáman elbeszélgettünk, és most elkezdtem én felszedni embereket, hogy stoppolok. És
3: most kanyarodsz a busz megállóban, lehúzod az ablakot, és kiszólsz, hogy jó reggelt.
2: Jó reggelt. Persze, ma is megtudom. Jó reggelt, elvigyem-e. Mondja a bácsinak, hogy tessék. Mondom, csak azért álltam itt félre, hogy elvigyem-e esetleg valameddig. Tessék! Mondom, hogy
3: nagy lesz a menet.
2: Közelebb lép a bácsik, nagyon cuki, hogy közelebb, és mondja, tessék. Mondom, elvigyem. Gondolkozik a bácsi, néz jobbra-balra, mögöttem azért már picit áll a forgalom, majd elkezdi menni, hogy 2 kilométer down and after Szél Kálmán Square. Mondom, nem. Nem. Elvigyem. Vedetszik szállni? Nézel, bácsi. Nem, köszönöm.
3: Azt nem. Hitte, hogy angolul kérdezed.
2: Persze. Nem értette.
3: De
2: hogy
3: mi az elvigyem?
2: Nem tudom, szerintem
3: érni.
2: Nem hallotta. Nem hallotta, hogy ez történt. És akkor már jött a busz mögöttem, és mondja, nem, már itt a buszom. Jó, mert mondom, szívesen elvittem volna a Szél Kálmán térig. Nagyon szép kocsia van, és maga nagyon jó képű.
3: Pedig még ebben bármi.
2: Mondom, köszönöm szépen, nagyon kedves. És tovább mentem. Figyelj, nagyon nagy flash.
3: De volt már, aki beszáll?
2: Van, aki beszáll, persze. Van, aki beszáll, hogy nem. Minden reggel elsütöm. Ha látok valakit a megállóba, és nézem, hogy bizalmatlan, bemer szállni, mond valamit, elzárkózik. Az emberek nagy többsége nem mer beszállni, megijed, nem érti, és látod rajtuk azt a fajta döbbenetet az arcukon, hogy egyszer csak valaki megállt egy fehér autóval a sötét Budakeszi úton, ahol őzek mennek meg vaddisznók hajnalban, 5 óra magasságában fél hat, és megkérdezi, hogy elvigyem-e. És nagyon embere válogatja egyébként, hogy ki az, aki beül, ki az, aki nem ül be. Minél fiatalabb, annál inkább beül, minél idősebb, annál inkább nem ül be. Ezért lepődtem meg nagyon az idős bácsi, aki felvett engem, amikor stoppoltam. Az például azonnal megállt, félreállt, és a világ legtermészetesebb módján egy jó 20 percig elbeszélgettünk.
3: Jó,
2: szóval a bácsi ma nem értette, hogy én mit akarok kérdezni, de mire behajolt a kocsiba, és én ott már kiabáltam, hogy csak azt akartam kérdezni, hogy elvigyem!
3: Elvigyelek, már nem értem!
2: Nem érted, öreg!
3: Szállj már be, marad kocsiba!
2: Olyan is neveled, ez meg így a napi jó cselekedetem, öreg! Na mi, ő azt hitte, hogy én útbaigazítást kérek. És vidáman elmondta a tört angolossága, hogy menjek 2 kilométert, egyenesen ott forduljak jobbra, és leérek a Szél Kálmán Square-re. Mondom, hát köszönöm szépen, de nem ez volt a kérdés.
3: Elvihettem, mi lehet az angolul? Elvihettem.
2: Szerintem csak egész ezért, mert a sapka volt rajta.
3: Aha.
2: De aztán meg nagyon barátságosra váltott, és akkor szép az autó, és maga nagyon jóképű. Hú, mondom, holnap is megnézem itt áll a bácsi.
3: És miről beszélgetsz azokkal, akik beülnek?
2: Amiről akar.
3: De várjál, amiről szeretne. Hány százalékban ismernek föl?
2: Nagyon ritkán. Minél inkább tiszta lappal indulok, annál több időm van arra, hogy ő mesélje magáról valamit. Minél inkább megismer, azon ördögi körbe kerülünk, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, amit én már nem akarok futni, mert engem ez nem izgat, és nagyon unom ezeket a köröket.
3: Ha nem ismer meg, igen, akkor azt meg szokták kérdezni,
2: nem, miért most azért még nincs 10-20 utasom, tehát hogy azért még nem tartok itt. Forrazosan 2 vagy 3-szor vallottam már sikert például a reggeli Budakeszi út begyűjtéssel. És gondoltam, hogy csinálok erről egy ilyen kis minisorozatot, élettörténetek címmel, ahol beül és 10 percig megpróbálok A-ból B-be eljutni vele. Tudod, hogy úgy valamiről szóljon az a 10 perc, amit ott csinálunk. Eljutunk valahogy, de ne csak egy ilyen felszínes mértát, meg jaj, de kedves, hova megy, hanem gyorsan, minél inkább valahova jussunk el. A gyerekeivel, az igen, életével, az unokájával, velem teljesen mindegy, csak legyen ennek egy kifutása, hogy mire kiszáll a Szél Kálmán téren, addigra úgy érezze, hogy wow, ez valami nagyon jó és kellemes sztori volt, ami vele történt. És a legjobb, ha fogalma nincs, hogy ki vagyok. Az a legjobb.
3: Tök érdekes, úgyhogy hogy most ismeretlen embernek, akivel életedben először találkozol, van olyan eset, hogy sokkal könnyebben elmeséled a bajaidat.
2: Persze.
3: Mert valahogy ugye családban, nem barátnak, nem?
2: Persze.
3: Tök idegenül odáll egy valahova, is elkezded mondani, és sokkal könnyebben megnyílsz neki.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes.
2: Igen. Ez a bácsi, aki például engem felszedett, mikor stoppoltam, ez még annó Kolumbiai út előtt volt. És akkor kérdezte, hogy hova megyek. És akkor elmondtam, hogy hát készülök egy hosszabb útra Kolumbiába. És ott ő elkezdte mesélni a saját történetét, hogy ő mennyi mindent megbánt, hogy nem utazott, és hogy legyünk bátrak, és hogy menjünk, és hogy igen, és hogy az élmények, mert hogy ő mennyi mindent elrontott az életében. És az alatt a 15 perc alatt ő elmondta nekem 70 évesen, hogy mi az, amit ő valójában megbánt, és rosszul csinált. És amikor ott ülsz vadidegenül 40 évesen, egy 75 éves bácsi mellett, akinek már csak az a legnagyobb öröm, hogy gyerekeket visz úszni, és elmondja neked egyébként, hogy mi az, amit ő megbánt, és mi az, amit ő rosszul csinált, és min változtatna, az egy nagyon-nagyon nagy tanítás neked, hajnalba, sötétbe, valahol, valahova menbe, vagy este, tök mindegy, érted?
3: Aha.
2: És elmondta a bácsi, igen, hát, hogy ő nem utazott eleget, és hogy...
3: És hogy Marikát hogy... a vállalati büfébe lehúztam.
2: Hát, igen. És hogy ezek a megbánt pillanatok, emlékek, dolgok, kihagyott lehetőségek, ezek végig kísértenek téged. Az egész utadon jönnek veled, és nem fognak soha elengedni. És azért vágj bele, és hajtsd végre az álmaidat, és csináld meg, amit szeretnél, mert a be nem váltott, be nem töltött álmok, azok megbánást generálnak, és amíg le nem hunyod a szemed, mindig rád koppint, hogy eljjjjj, ezt nem akartad megtenni, nem tudtad megtenni, nem csináltad meg, nem voltál elég bátor, nem ugrottál bele, stb. És egy nagyon érdekes tanítást adott az öreg egyébként. Nagyon szépen mesélte ezt el, amit nem így mondott el, hogy én most elmondom, de a mondandóján a lényege tulajdonképpen ez volt.
3: És adtál és... neki 2 repülőjegyet Kolumbiába, hogy akkor na bácsi, tessék.
2: Na bácsi, nézze meg, kivel hoztam szeses. Egy Balázsú Best of, azt hiszik. Úgyhogy most ez az új addikcióm, figyelem a busz megállókat, és felveszek stopposokat.
3: Én már
2: és
3: látom, hogy mi lesz
2: őket, ki fognak nyírni előbb-utóbb belülök.
3: Nem, úgy ki fognak rabolni. Dolog, hogy ugye 6-ra jössz reggel.
2: Mondjuk egy hete nem találom a bankkártyámat, ez nem biztos,
3: már valaki elvitte.
2: Simán lehet, tényleg nincs meg. Tehát ez egyébként simán megtörtént, bedobod előre a pohártartóba. Egyelőre nem volt tranzakció, amit nem ismerek.
3: 7:30-kor még itt fogsz ülni az épület előtt, mert nem akar majd kiszállni az utasod, és csak mondja.
2: A vállamra is csak sírige. Mi lehet a jó meg? Egy, kirabolnak. Tranzakció, amit nem ismerek.
3: 7:30-kor még itt fogsz ülni az épület előtt, mert nem akar majd kiszállni az utasod, és csak mondja.
2: A vállamra is csak sírige. Mi lehet?

0: mert tudod, hogy milyen jót, és így jó kerül össze jóval. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy az vesz föl stoppost, aki valamikor stoppolt és akar segíteni, és az stoppol, aki lehet, hogy egyszer már segített, vagy tudja, hogy megbízik abban, aki mondjuk felveszi. Tehát hogy nem igazán tudsz ezzel az energiával, meg ezzel a térrel magad körül szerintem egyébként rosszba belenyúlni.
1: Hát és ezért én nem stopposoknak elég sok rossz
0: sztoriuk van. Most nyilván, ha a 66-os úton stopposz Amerikába, azért beülhetsz valami kretén mellé, aki aztán elrabol és babáznod kell egy gödör alján, életed végéig messzelenül egy huskyval.
1: Tehát, hogy... A husky különösen fölizgatott.
0: De ezek a kicsit komfortzónán túli helyzetek, vagy ezek a szituációk, ezek borzasztóan sokoldalúak és nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy majd most, ha megint felveszek valakit, elveszem. Holnap megpróbálom megint. Tehát ez most nálam folyamatos. Ma a bácsi valószínűleg nem hallotta, hogy mit akarok. Mire letárgyaltuk, ordítva megérkezett a busz.
1: A következő egy fiatal hölgy lesz majd, aki sikítva,
0: de nagyon cuki bácsi volt.
1: Sikítva fog segítséget kérni a busz megállóba, hogy briganti el akar rabolni.
0: Figyelj, megáll melletted egy lesötétített ablakú fehér nagy kombi Mercedes, és megkérdezi, hogy elvigyem, önmagában nem biztos, hogy beszállnék.
1: Nem, egyáltalán,
0: tehát egyáltalán nem biztos, egy sötét úton, hajnali 3:45-kor, úgy, hogy egyedül állsz a busz megállóba. Ugye milyen bizalmatlanok vagyunk, milyen nem is tudom milyenek, de hogy valahol érthető. De miért ne szállnál be?
1: Hát egyébként igen, miért ne, de pont ezért, mert sötét van, egyedül vagy, nagy merci, nagy, a franc.
0: Nyilván, ha nő vagy lány vagy fiatal vagy, nem is nagyon vennék, tehát nem állnék meg, sokkal szívesebben állok meg idősök. Nél. Tehát nem állok meg egy 20 éves fiatalány, hogy elvigyem, mert nagyon hülye helyzetet tud teremteni. Miért? De ha bent áll egy idős ember, akkor miért ne kérdeznéd meg, hogy esetleg bemere ülni melléd, és elmere veled tölteni mondjuk 15 percet, és kidobod a Moszkva téren.
1: És csak reggel csinálod? Délben, délután?
0: Általában reggel, igen, tudom meg sem, mert akkor van valódi segítségértéke, hiszen akkor ritkán jár a busz, akkor tud gyorsan lent lenni. Most azon az útvonalon, ahol én tömeg, vagy autóval járok, ott azért van jó tömegközlekedés, tehát most nem az agglomeráció.
1: Ja, napközben már nem olyan érdekes,
0: igen. Úgyhogy ez egy izgalmas. Ma bácsi nem értette, mit akarok.
1: Hát Détót már etteg, vigyázz!
0: Nem. Igen, megcsinom civilbe, az elviszlek magammal. Című történet. Az megy még a Détót Krisztának?
1: Persze, csinálja, igen, az még van. Krista, igen. Már csinálja a Garami is, csinálják már egy páran. De jó maga a műfaj, hogy...
0: Ez az valami... autós vezetés, hogy elmész ilyen celebekkel vagy sztárokkal vezetni, nem?
1: És igen. Ugye a riporter vezet általában, és akkor a riportalany megül és mesél. Valahogy szerintem annak is az lehet a varázsa, hogy egy ilyen feszélyezett stúdió légkör helyett ülsz egy tök hétköznapi helyen, egy autóban. És mentek. Tehát, hogy talán azért jobban megnyílik az ember, érted? A Krisztánál is. Nem az van, hogy beülsz egy kivilágított stúdióba, jön a sminkes, meg mit tudom.
0: Hát egy egyszerűbb helyzet. Laza. Ez egy amerikai formátum egyébként, igen.
1: Laza a sztori, és akkor szerintem jobban megnyílnak. Ugyanúgy, ahogy neked megnyílt a bácsi, aki elvitt téged.
0: Igen, nagyon cuki volt egyébként.
1: Jó, tehát akkor nem izgulj. Meddig ne izguljak? Fél hétig vagy
0: azért hétig? Fél hétkor csörges meg. 3:45-kor hívd a rendőrséget. Jó. 7 órakor kezdj a kutyákkal keresni. 4:48-kor hívd fel a feleségemet, hogy nem vagyok adásban. Nagy a baj.
1: Sajnálom, hogy tőlem kell megtudod a hírt.
0: Rossz ember ült mellé.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közönségszavazat dönt a legszebb parcella címről. Balesetek, tűzesetek is voltak a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Magyarország legszebb temető parcellája címért versenyez a Debreceni Köztemető 25/3-as szalagsírbolt parcellája. A Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesülete tavaly hirdette meg először a versenyt. A 94 éves Debreceni Köztemető pedig idén első alkalommal pályázik a parcellával. Mózes Dávidot, az AKSD Városgazdálkodási Kft. Szolgáltatási igazgatóját hallják.
2: Több szempontból is különleges helyzettel bír temetőn belül, ugyanis kellő közelségben van még a ravatalozó, így a háttérben ez a csodálatos épület is kiegészíti a látványt. Az erdei jelleg már érzékelhető, a ravatalozótól valamennyire eltávolodva, a kápolna közelsége tovább emeli a parcella környezetének az értékét.
1: A pályázat közönség szavazással dől el. A Debreceni Köztemető parcellájára a Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesületének Facebook oldalán lehet szavazni, reakcióval vagy a bejegyzés megosztásával. Sokat dolgoztak a hétvégén a vármegyei tűzoltók. Egy traktor pótkocsijának ütközött egy személyautó Debrecen és Hajdúszovád között. Hajdúszoboszlón pedig a Szilfákalja utcában két autó karambolozott. Az egyik sofőrt kórházba szállították a mentősök. 200 szalmabála kapott lángra Hajdúszovádnál, amikor tűz keletkezett egy szarvasmarha telepen. Hajdúszoboszló külterületén pedig 8 hektáron égett a búzatarló és a közeli erdő aljnövényzete. Kaba külterületén 300 négyzetméteren gyulladt ki a száraz fő. Ezen kívül egy buszmegálló padjának lécei közé szorult egy emberkeze Debrecenben, a Dózsa-György utcán. A debreceni tűzoltók meglazították a léceket, és így szabadították ki sérülés nélkül az idős emberkezét.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Dodgen bajnokságot tartanak a Debreceni Vidám Parkban augusztus 1-én. 3:43-tól ismertetik majd a szabályokat, 3 órától pedig kezdődik a futam, amint 14 év felett bárki részt vehet. Nevezési díj nincs, de július 30-áig regisztrálni kell. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
6: De nagyon forrót?
5: Ki akarok próbálni valamit?
6: A kísérletet.
5: Tessék?
6: Hangyákra?
5: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
6: Mehetünk,
5: csináljuk?
6: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
5: Eszter, benne vagy, úgyhogy benne felé kipróbáljuk?
7: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
5: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
7: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
5: Ne, fogalma nincsen
6: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
7: én azért részletek ebben, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
5: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Uh-huh. És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
6: Elég!
5: A repülőgépen.
6: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
5: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
7: Micsoda?
5: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
6: Tehát égési sérülések.
5: Farmeron keresztül.
6: Igen.
5: De nadrágon keresztül.
6: Persze.
7: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
5: Ez reptéri
6: kávé. Ez már a repülőgépen volt.
7: repülőgépen.
5: Nem. Igen, ez a repülőgépen történt,
6: és
5: persze.
6: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmernadrág.
5: Az nem védi meg?
6: Hát nem. Hát az mondja, egy másodperc a tálca.
5: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett. Elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
7: Pizsomát?
5: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
6: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
5: Az megmarad.
6: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az körbe, ahol
7: de
6: ugye
7: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
5: A kávét?
7: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a technősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
5: Akkor visszamegy, igen, mint a technősnek a feje.
7: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
5: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a technősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
7: Igen, nem most kapjátok.
6: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
7: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
5: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ez létezik.
7: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
5: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
6: Nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
7: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a
5: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Nikila oda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
6: Ugyanaz csak lent.
5: Atya úr is.
7: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
6: De az átültetés is fáj. Meg
7: hát de
6: után,
7: csak kicsit,
6: de nem
7: csak
6: lesz
7: ki kell
6: olyan.
7: Bírni, de utána már jó lesz.
5: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
6: Jó fejek.
7: Ezek fiúk kapnék 600 kilométert légi.
5: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
6: egyébként nem működik
7: elég
6: a szerszám.
7: Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
5: Nektek van olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
7: Epeműtét, 2010.
6: Az már egy gyerekkor.
5: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
6: De neki csak lelkisérüléseim
5: vannak. Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
7: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
5: Gyerekkorban?
7: Nem, ez is tavaly volt.
5: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
7: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
5: a lábfejről. És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
7: Addig is azok voltak.
5: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
7: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
5: Téged nem lehet fölökni.
7: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
5: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
7: Erkélyről még visszafogok rajta.
5: Olyan, mint a denevér.
7: Igen.
5: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
7: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kell gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
6: Az meg nem látszik.
5: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
6: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
5: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
6: A körmöm alatt, ugye az első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
5: Zobta a nagykést.
6: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
5: És ott el is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
6: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
5: Tényleg full érzékeny?
6: Full. Ne érzed.
7: Csukba aztán, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
6: Jó, mikor nyalogatjátok már.
5: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülésére. Ránézel a testedre, és tudod, hogy nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
7: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
6: Végre normálisan helyre tették.
5: Kiegyenesedett a kis ujjad.
7: Igen.
6: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
5: de
6: napig
5: jó
6: ott van.
5: Arcok.
6: Nagyon szerettem.
5: De jó fejek.
7: Ezt apámban is csinálták. Amúgy
5: ez
7: akkor
5: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott.
6: Herpes.
5: Nekem csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
6: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
5: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új begyébe, ugye, de... amikor nem figyel. Csak én... Nej!
7: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
5: Tényleg érzéketlen?
6: Itt, igen.
5: Szad már bele, akkor gyorsan keményen.
7: Gyors vércukot nézzük.
6: De várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
5: Mint a Bud Spencer filmen. Nej! Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
7: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
5: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
8: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklomnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
6: Tényleg van benne.
5: Van egy ilyen kis dolga
6: kezdenem.
8: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
5: Nagyon durva.
8: A szemöldököm még az egyik.
5: Az a nagyapád, az nem az, az igen, csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is.
8: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
5: Ha semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
7: Na mondja nekem, mit van.
5: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, és szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
9: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
5: Húsvágóbárd?
9: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
5: Igen.
9: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
5: Ne csináld, ennek ilyen súlya van.
9: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
5: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
7: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele.
5: De várjál,
7: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a bőrbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ezt beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn, úgy nézett ki a térde.
5: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
6: Anyád, és senki nem cirkuszolt
5: rajta. Jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál, figyelj, tovább.
7: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szízek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd itt a hűvös folyosón.
5: Gyerek idő.
7: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
5: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
7: Ó, ne!
5: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? Tehát mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
7: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanúgy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd senki
5: nem. De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó?
7: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy el akart a kapni, és így felakasztott egy a szemébe.
5: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
7: Semmi olyan nem lett, de...
5: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
6: Bizony.
5: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
7: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kivehető. Ilyen gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a 2 kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
6: És a legót pedig nem engedjük el.
7: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
5: Elmúlt a beszédhibe. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
7: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt.
5: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez itt az Aranyka Show.
2: Halló, Aranyka?
1: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
2: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
3: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Forró a nyár, üsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
11: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik, az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu-n.
12: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
13: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
14: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon. Rendeljen a Formula Ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nagyállomásba integrálnák a buszpályaudvart is. Mától péntekig nagy zajjal működik az Eco Pro. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Mátészalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése is a Baross Gábor tervben. Előtte azonban még lesznek kisebb fejlesztések, például lifteket építenek, hogy akadálymentesítsék a peronokat a jelenlegi állomáson. Ezt már jövőre elkezdenék, és a prezentáció szerint 2030-ig készülne el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta azt is, hogy a tervek szerint a debreceni távolsági buszpályaudvart is a nagyállomásba integrálnák.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a Dehíren olvasható. Mától megnövekedett zajhatásra lehet számítani az Eco Pro debreceni telephelyén a levegő elválasztó egység üzembeállítása miatt. A péntekig tartó munkálatokról előzetesen értesítették az illetékes hatóságot, közölte a cég. A csővezetékeket és a berendezéseket magas nyomású kompresszorokkal fújják át, és a technológia sajátosságaiból adódóan ez átmenetileg megnövekedett zajjal járhat. A vállalat közleménye szerint a tisztítás kizárólag sűrített levegővel történik, ezért nem kerül káros anyag a levegőbe. Újabb hőhullám várható szerdától. A hét elején még 30 fok körül alakul majd a nappali csúcs hőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33 és 38 fok közötti hőség lesz napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, olvasható a Hungaromet ZRT előrejelzésében. Ma változóan felhőszeles időre számíthatunk. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délután is változékony lesz az idő, fokozatosan 30 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettőjét láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod, ott a jobbra, a hullámvasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, meg ott laknak, amikor még nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Ja, ezt figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő
1: fantasztikus. Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: De miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
2: És megmenet.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsírre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: de
1: rá.
2: Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kis polgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne is tovább megyek.
2: Hát nem adok. Nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok azt, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen
2: de
1: rám.
2: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmi.
1: Sokkal többet
2: nincs.
1: Táplálkozik. Álszent ego magamutogatás. Sokkal többet.
2: Nem,
1: köszi,
2: nem,
1: hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
2: Hát de
1: majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szebbé.
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki miatt szebb csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
1: miért áll oda egy ember? Egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: legyenek rám büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
2: nálad.
1: A táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. De... És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért? Hát, miért? Vagy. Nem adok.
2: Nem mosolygom
1: el a tábládat.
2: Nem mosolygom.
1: Nem
2: olyan
1: mosolygom.
2: Aranyos az egész történet. Borzasztóan
1: nem érzem ezt kézzel.
2: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő
2: igen.
1: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De
1: megfejtettem,
2: hiszem,
1: az ő létezésük
2: vacsorára.
1: Maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre. Állj.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsérd meg te is. Egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell, hogy legyen. De.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke
3: jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy tök mindegy.
2: Mi az, de nem kell, hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: De. Minden autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
3: Dolgozik
2: ott vele.
1: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: Hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok a táblával, holnap viszont bemegy a Florian térbe, és hamburgeres előtt mindenkit üljjel. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól rohadt. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez
2: mi
1: egy szám.
2: A
4: ez csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
4: Anyám nem volt rám
2: büszke. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
1: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: És jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalább, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék utána mellette ülni, Balázs apa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorodnak.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott áll a flóta. Szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lápán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt az a táblával. Hát normális vagy? Ne legyen.
2: Tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, aki
1: nem
2: minden szeretet, reggel megcsinál.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberekem, ő nem szeret. Hát
2: de. Ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosra.
2: A világ jó.
4: Tegyük hasznosra.
1: Így van.
2: Érted?
1: Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
5: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs!
1: Egyébként
5: mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
2: Hol találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolában jártál a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth
5: Andris? A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt-ott egy párszor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: Nem. De te az általánosban nem jártál be, a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig. Nagyon jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor így megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóban vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na újra!
1: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóban vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukád, hogy tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy van. Ezek szerint én nem az öreg, jól van.
5: Na, nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csináljak, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csináljak egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem, hogy véget ért a választás, és gondoltam, hogy akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyereken dolgozok, tehát nem munkanélkül, hanem munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te kiírtad, hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Amikor először kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ezt... Akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes. Ja, igen.
2: Nem, van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglát egy táblát, hogy oda meg is elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
2: Nem hallottam, hát, hónapok óta.
1: Baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, hogy az a baj, az ne legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen,
5: így,
1: hát
5: mert így valaki
1: épp,
5: foglalkozik.
1: Ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondta, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életéből, ami Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, mondjuk csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Na? Büszke vagyok rád. Például, mit a mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
1: Úristen, borzongok.
2: Jó, de jó, gyönyörű.
1: Ez kemény.
5: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez
1: de
5: elég.
1: Az itt vagyok, az elég. Hátulról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
5: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Bavarba voltam itt egy kicsit.
1: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
5: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
1: Igen,
5: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólás igen, volt igen. Már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy valami negatív.
5: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni? És mondtam, hogy oda megyek 9-re. Csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
1: De nem lehet, hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arra, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
5: nem keverem össze. Például ott volt egy internetes oldalnak egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a tábládban, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakva.
1: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem.
5: Hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a tábládban, és mondtam neki, hogy Hát ez körülbelül egy hete volt, aki rakva
1: az a tápot. Igen, büszke vagyok rá, igen. Nem

0: Te, aki ilyen bunkó, hogy föl se hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos. Sajnos véget ért, András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra!
0: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Zsüllel. Jó, gyerekek, velük. Vége a rádiónak.
1: Baromzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
0: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
1: Igen.
0: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
1: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak igen, kell de lennem.
0: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
1: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
0: Tönkre kell tenned az embereket, jó, a társadalmat.
1: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy külön. Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. De
0: lehet,
1: nektek,
0: bárki.
1: Nektek a szép vagy, mosolyog, ingyen van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
0: így
1: rád.
0: Így van.
1: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
0: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő zseni kereszteződésnél
1: zseni
0: várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
1: jó
0: érvényét veszti, amivel okay mi Zsüllel mosolyogva álltunk.
1: Mondom. De te ott állsz, jó.
0: Igen,
1: jó.
0: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
1: Jó, Laci vágni már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
0: Háj, de jó vagy.
1: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
0: Érezd magad szarul.
1: Igen, így írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatot?
2: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
1: Én fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat. Zsül, mit írt? Várjál, de a Zsül, legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
0: Tessék.
1: A büszke vagyok rád. Mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
0: Én tudod, mit írok föl?
1: Anna,
0: tudod,
1: mit írok föl? Az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta a Zsül, hogy büszke vagyok
0: tudod,
1: rád.
0: Hát mit írok
1: most, most töklendezek.
0: Tudod, mit írok fel?
1: Mit?
0: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, úr, én, ezt ide, fogom, Anna, én ezt adom át.
2: Nem, Balázs, ne engedd el, hát ezt nem figyelj.
1: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi? Jó, hogy jöttél, mikor mész?
2: Ez is jó.
1: Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
0: Jaj, de
2: és rajzolt
0: Zsula
2: egy napot.
1: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért na, tart itt ez a világ?
2: Hát
1: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjött, figyeld. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Jaj, nagyon jók vannak. Na jól van, gyerekek, oké, köszönjük
2: felkelt
1: szépen.
2: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
1: Igen, felkelt a nap, de vagy ronda vagy. Nagy számot, húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ajándékoz pihenést. Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
3: Nem vettek fel az egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted? A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést!
4: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
5: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a gulyás tüzében.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: Reklámkukac mcdb.hu.
9: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már több százan jelentkeztek a jövő évi kampuszfesztiválra. Debrecenben a diákok 80%-a jut be a kollégiumokba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Nagy sikerrel zárult az idei kampuszfesztivál vasárnap hajnalban. Pár órával később a szervezők már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. Ebből kiderül, hogy a helyszín nem változik, ugyanakkor jövőre egy héttel korábban kezdődik majd, mert július 14-e és 17-e között rendezik meg a fesztivált. Több százan már jelezték is a részvételüket. A felvételi ponthatárok kihirdetésével a kollégiumi férőhelyek iránti igény és az albérletpiac is felélénkül. Debrecen országos összevetésben kedvező helyzetben van. A hallgatók több mint 80%-a jut be a kollégiumokba, ami kiemelkedő arány a hazai felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem ugyanakkor további kollégiumfejlesztéseket tervez, hogy enyhítse a magas albérletárak terheit. Erről beszélt az Esti közel két című műsorunkban Németh Kevin, a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke.
3: Azt lehet látni, hogy már nem is inkább az ár számít a kollégiumoknál, hanem mindenki első helyre a legdrágább kollégiumi szobákat érje be, mert úgy van vele, hogy ha már kollégium, akkor viszont szeretne egy olyan komfortot megteremteni maga körül, amiben szívesen él.
2: Egyre több hallgató vállal munkát tanulmányai mellett, ezért a hallgatói önkormányzat rendszeresen segíti a diákokat abban, hogy összetudják hangolni az egyetemi kötelezettségeiket és a munkavállalást. A hőkelnök szerint a diákhitel továbbra is népszerű, sokan a megélhetési költségek finanszírozására, mások befektetési céllal veszik igénybe.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából. Ma változóan felhős szeles időre számíthatunk. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Időjárásunk Ferenc?
7: Napos.
6: Köszönjük szépen!
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
8: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
9: hogy elmesélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
5: Eddig jó, Laci.
6: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt. Igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
8: Miért nem?
6: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
8: Ja.
6: Legyen Tibi. Megy ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
8: Egy jó szóra számítom.
6: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda a Tibit.
8: Ritkán érzek Dénes, de a jó szóra.
7: Dargoncás és Éva.
6: Halló!
10: Sebestyé Balázs, Attila.
6: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyé Balázs, itt a Ráskeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
8: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
6: Zavarhatunk egy pillanatra?
10: Persze.
6: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
10: Gépészmérnök. Debrecen.
6: Gépészmérnök vagy Debrecenben. Gépészmérnökködsz. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
10: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
7: Van meló, megvan a család. Boldogság van, nyugalom, béke.
8: túsz vagy?
10: Így van, és veletek.
6: És velünk? De kedves vagy, jól vagyunk, meg vagyunk. Munka, egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
10: Szeretem, igen.
6: És már
10: el vagyok.
6: El vagy vele.
10: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
6: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
10: Igen, már bent.
6: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
8: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
10: Nincs. Igazából aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de
7: ma nem
8: négy voltál. Négy éve, de nincsen.
6: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
10: Én is örülök, köszönöm szépen neked, és minden jót.
7: Csáó. Mérnök úr,
6: gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
8: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
6: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
8: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Tehát megnyugodott.
6: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
8: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
6: Igen, jó, én női hangot érzek.
11: Igen, tessék.
6: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
11: Igen, tessék.
6: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz legelőször.
11: Endre vagyok.
6: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
11: Veres Egyház.
6: Mivel foglalkozol, Endre?
11: Folyamatmérnök vagyok a G Aerospace-nél.
7: Mérnök reggelünk van.
6: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
7: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
6: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
11: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
7: Micsoda?
8: Pont jó, hogy beszélünk.
7: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
11: Darabokba szétszedik, és oda darabjait hozzá kell.
6: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszakülditek, hogy ott összerakják.
11: Igen. Ha,
8: akartam
11: pontosan
8: kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
11: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
8: És Veresegyházán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
11: Igen.
6: Ez milyen durva, hogy elküldöm, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
11: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
7: A vizergépet például szervizeltek?
11: Például azt is, igen.
6: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltuk?
11: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Ezek más szájtok.
6: Azt a mindig. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
11: persze,
6: szép?
11: Persze, azt mit szerelted? Fusiba? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
6: Igen, megkaptátok
11: ott van a garázsba.
6: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
11: Tulajdonképpen.
6: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, igen, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó, akkor jó állapotba kaptunk el.
11: Így van.
6: Hát ez nagyon menő.
7: Nyaralást terveztek.
11: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is, akkor lesz.
6: Augusztus 20-as hétvége.
7: Mi a célállomás?
11: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
7: Legjobb.
6: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja.
11: De jó, köszönöm.
6: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad, azt mondja, hogy kolléga.
11: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
7: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
6: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni.
11: Túlnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
6: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
11: mondom. Hát az jó, az egy jó reggel akkor.
6: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi.
8: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
6: Igen.
11: Nem kell.
6: Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
11: Köszi szépen, sziasztok.
6: Elő. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
8: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
6: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
8: tematikákat. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
6: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
8: Szóval nem generálja őket, csak kimenti a éppen egymásra vannak hívásba.
7: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
6: Én adnék még egy mérnököt. Jó, de Iván.
7: Harmadik
6: mérnök. Én is jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
8: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
6: Azt arra én is.
8: Ugye? De más indokokban.
6: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
8: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
6: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk.
12: Igen.
6: Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Tessék.
6: Itt vagyok, a Rákóczi Feri van itt, a Ráskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
8: És ez nem számít zaklatásnak.
6: Így van.
8: Nagyon fontos információ.
6: Hogy vagy ma reggel?
8: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
6: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
7: De melyik az fontos? Nagylábúja.
6: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
8: Szexfüggő.
6: Szexfüggő délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
7: És valaha mérnök volt.
6: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
12: Halló.
6: Halló. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs.
12: Én Magyar Géza vagyok.
6: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
12: Igen, miről van szó?
6: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és akkor utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
12: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
6: Na, miért?
12: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
6: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
8: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
12: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
8: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
12: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
7: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
12: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
6: Komolyan mondom, csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
8: És milyen mérnök
12: igen?
8: vagy?
12: Igen. Hát ilyen műsor. Aha.
8: Milyen mérnök vagy? Gépész?
12: Híradástechnikai
6: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
12: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát...
6: Aha, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
12: Én most Nagykőrösen vagyok.
6: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
8: Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
12: Köszönöm szépen. Szép napot.
6: Hello. Ciao. Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
8: Én posztromat.
6: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra?
13: Jó, egy persze. Sziasztok.
6: Hello. Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
13: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
6: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
13: Bankba dolgozom.
6: Bankba? Helyileg merre?
13: Budapesten.
6: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
13: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
6: Szia, Melinda. Csáó, Melinda.
8: Na, jól van.
6: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
13: Nagyon jó, köszönöm szépen.
7: Most nem vagy
13: munkával
7: bent.
13: Munkával indul. Tessék?
7: Bent vagy a bankban?
13: Igen, dolgozom.
7: Milyen laza.
6: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
13: Igen, itt vannak a kollégák is.
6: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
8: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
13: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
6: Rendes bankosok vagytok.
13: Persze, természetesen.
6: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
13: Nagylábújam, persze. Miért ne lenne?
8: Most egy olyan embert keresünk. Kettő?
6: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jókedv oka? Van valami oka, különösképpen ugye a júniusi jókedv?
13: Hát, veletek beszélünk, persze.
6: Az nagyon jó.
8: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
13: És Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió Egyet szeretjük.
6: Na
8: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetnél, a stúdióból bárkitől van esetleg? Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy
7: Annácska,
8: vagy
7: Annának, Laci?
8: Vagy Anna.
13: Hát, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
8: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
6: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
13: Mit csinálok? Semmit.
6: Ez a beszéd. Ez a beszéd. Ez a beszéd.
8: Ti az a fajta munkahely
13: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
8: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
13: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
6: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
13: Persze, jól van.
6: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
13: Persze, szoktanak minden nap.
6: Aha,
13: jó. Mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
6: Háó, hát a háó hát, az, igen.
7: Nagyon
6: az
7: szeretek én is.
6: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
13: Igen.
6: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
13: köszönöm,
6: ott
13: köszönöm, nektek is.
6: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
8: Szia, Melinda.
6: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Latkó kis mágikus szám generátorából került elő, Melinda is.
14: Halló?
6: Hát igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyevás Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
14: Igen.
6: Hogy hívnak? Szia!
14: Martin Tibornak.
6: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
14: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
6: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
14: Székesfehérvár.
6: Fehérváron értünk el.
7: Fehérvéren.
6: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy? Ja,
14: jól vagyok, köszönöm szépen, hétvége lesz az esküvöm.
8: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
14: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
6: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi mennyasszony, feszült.
14: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
8: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
14: Soroljam.
7: Jöjjön,
8: gyerünk. Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
6: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
7: Az olyan szép, nem áll.
6: Egény,
7: klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
14: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
6: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
14: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
6: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
14: Két éve.
8: Ó, de akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
6: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
14: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
6: Esküvő után. Aha. Tehát
8: önkéntesen veszel részt ebben.
14: Így van, abszolút.
6: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
14: Balaton világos van lesz.
6: Balaton világos, 90 ember, hát el is adósodsz. De az szép, jó, igen. Hát ez egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
14: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
7: letegye a kis pénzeket.
14: De mennyasszonytánc, mint úgy arra kimegyük.
8: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
14: Ide lehet utalni.
6: De ez még az a típusú eskü, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcáj, evőeszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
14: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
8: akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
6: Igen, ott lehet majd látni.
8: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
14: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
6: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
14: Igen, nagyon nagy.
6: Hogy nem megtalál?
7: Igen, hallja.
6: Hallja a párod most egyébként?
14: Szerintem nem. Nem szokott
8: felhívni. Retrót hallgat.
14: Igen.
8: Arra gyakorol.
6: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
14: 33.
6: Éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen? Azért a számíthatunk erre lesz?
14: Igen.
6: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jól
7: van. Kilopja el a mennyasszonyt.
6: Azzal vigyázzatok, az ilyen túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen.
14: Nem.
6: Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot. Köszönöm. Kitartás, erőt és
7: leszel egyszer még szabad.
6: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állt. Csáv.
8: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
6: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
8: Úgy szeretem, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
6: Esküvő, nyár. Esküvő, esküvő. Hát egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Okay. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
8: Laktózos. Szerintem laktózérzik.
6: Haló, jó reggelt kívánunk.
15: Igen.
6: Jó reggelt.
8: Jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
6: Igen, zavaratunk egy...
15: Nem kellett volna, nem találtam.
6: Zavaratunk egy pillanatra, rádiós közélemi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
8: És Sebestyén Balázsra.
15: Jó, de igen, van, ja, már izé, de kóhaz a szomszédra.
7: Kicsoda,
8: ki mellette ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
6: Ki a kolléga ott melletted?
8: Le, hogy már letetted. Letetted, kutya! Szaktanári!
6: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
8: Ez mondom neki, ez brigád volt.
6: Nagyon keménybe voltak.
8: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vagy mert vissza kell menni a tüzépre.
6: Nagyon

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Mondom, mi a szétom, de lány, én meg fiú.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
8: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. CIP Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Son Levent Pál és Siffer András az alkotmánybíró jelöltek. A Loki kikapotta, de az viszont nyert a bajnoki szezonnyitókon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza párt szombaton jelentette be, hogy az ő jelöltjük alkotmánybírónak, Son Levent Pál, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, elismert alkotmány és nemzetközi jogász. A Mi Hazánk mozgalom pedig Siffer Andrást jelöli a tisztségre, jelentette be Torockai László frakcióvezető. Siffer András ügyvéd, politikus, volt országgyűlési képviselő, a Lehet más a politika egyik alapítója, volt a párt parlamenti frakcióvezetője és társelnöke is. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybíró jelölésben és választásban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy akkumulátorokat is gyárt majd Esztergomban a Suzuki. 76 milliárd forintos fejlesztés keretében elektromos járműveket és akkumulátorcsomagokat gyártanak majd. A Suzuki elnök vezérigazgatója Magyar Péter miniszterelnökkel és Kapitány Istvánnal egyeztetett a fejlesztési tervekről. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akkugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig megegyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Nem jól sikerült a bajnoki rajta Lokinak vasárnap a Nagyerdei stadionban, mert 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. A Deac viszont magabiztosan 2-0-ra nyert a labdarúgó NB3 szezonnyitóján idegenben, tegnap a Tiszafüred ellen. Bronzérmet nyert a kardozó battai sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. Kozák Luca, a DSI Debrecen versenyzője, magabiztosan győzött a 131. atlétikai magyar bajnokságon. Az augusztusi birminghami Európa bajnokságra készülő Kozák Luca 100 méter gáton végig vetétársa előtt volt, és 12,78 másodperccel győzött. Ma változóan felhőszeles időre számíthatunk. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután is változékony lesz az idő, sőt az előrejelzések szerint 30% az esélye annak, hogy zápor, zivatar kialakulhat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: észak-koreai kis hírecske. Mi történik Észak-Koreában? Te láttad ezt a ballonos hírt?
1: Nem. Mi ez? Nem. Észak-Koreában mi történik? Demokrácia.
0: Észak-Koreában demokrácia nincs. Deficit van. Az nincs. Nem tudjuk, hogy nagyon mi van, mert nagyon zárt ország, ugye? Tehát, hogy igazából sok hír nem jut ki, se ember nem jut ki. Senki nem jut ki, meg nagyon be se jutnak újságírók.
1: Várj,
0: de tudjuk, hogy nem élnek jól.
1: Ha bejutnak, akkor úgy viszik őket körbe, hogy óriási, hogy csak a propagandát mutatják nekik. Tehát jó létbe élő állampolgárokat mutatnak, 5 kilométerrel arrébb éhező emberek vannak. Ez nagyon kemény.
0: Igen. Igen. Kemény. És ugye az van, hogy most kitalálták az észak-koreaiak, hogy ilyen zsákokban kezdik el bombázni Dél-Koreát, és kiderült, hogy a földet ért zsákokban vegyesen volt szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. És figyelj, és lefotózták a dél-koreaiak, hogy megérkeznek ezek a zsákok Észak-Koreából. Na ennek vajon mi az üzenete? Itt vannak a ballonok, megjöttek, és kiderült, hogy ugye 4-4 írtam, hogy az Észak-Korea több mint 150 fekáliával és szeméttel megkapott léggömböt küldött Dél-Korea területére.
1: Aha. Mi lehet a felirat? Mert van a léggömbökön felirat.
0: Azt
1: ezek úgy néznek ki gyerekek, mint ilyen nagy óvszerek, és az alján van a csomag valóban.
0: Igen.
1: Alján van a csomag. Szerintem ez egy bizonyíték, hogy igenis mi jól élünk itt, mert vannak műanyag palackjaink, elemeink, akkumulátoraink és kakink.
0: De ezt így nem tudják hova tenni, és akkor így átrakják a másik oldalra.
1: Ahol van hely, akkor az ott azért van.
0: Igen. Azt mondja Kim Jong-un, ugye nagyon begőzölt azon, hogy Dél-Koreából néhány nap röplapokat repítettek át az északi határon, és erre lehetett a válasz a szőuli, vagyis a dél-koreai vezérkar jelentése szerint, hogy léggömbök helyi idő szerint kedd éjszaka meg is érkeztek Dél-Korea területére, különféle helyen landoltak.
1: De megvan az éjszaka.
0: Vegyes szemét, műanyagpalac, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. Elhiszed, de normálisak.
1: Megvan a, hogy hívják a nagy gyűlés, az észak-koreai diktátor, hogy összehívja a vezérkart. Uraim, ez a röplapszólás bosszúért kiált.
0: Igen.
1: Mink van.
0: Toroljuk meg.
2: Szarunk, igen. Főnök, szarunk, az van, gyerünk.
0: Dél-Koreába szokott menni így a segély, át Észak-Koreába, azt mondják. Na most ők ezt akkor visszaküldték, csak részben a maradványokat. Igen, az észak-koreai atombomba.
1: Mi van, ha rossz felől fúj a szél?
0: Akkor nem jön át.
1: És akkor várnak, addig vár, amíg nincs déli szél, ami átviszi Dél-Koreába?
0: Akkor igen, megkérdezi, hogy honnan fúj a szél. Igen, igen, ez észak-koreai űrprogram. Igen.
1: Mi a baj? Hát most nyilván értjük, hogy mi a baj ezzel, de hogy tulajdonképpen ez a 150 zsák szemét, hát nem volt olyan sok, ha Magyarországon szétnézel egy ilyen szed magad szemét akcióba, sokkal többet összekaparunk, mint ők, amit most átküldtek. Hogy ez például diplomáciai fricska?
0: Szerintem igen.
1: Amikor egy ilyet, és mi a megszorulás?
0: Szerintem igen. Valamilyen röplap átmehet a Dél-Koreából, lehet, hogy akár az észak-koreai állam, vagy a vezetés ellen, vagy bármi, és akkor erre ezt visszatolták, hogy akkor ezt nektek, itt van a fricska. Hogy ne küldjetek nekünk semmit.
1: Addig igen. Jó egyébként, míg nem ballisztikus rakétát küldenek, ugye? Már nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs. Azt mondta Kim Jong-un, hogy nagyon fejlesztenek mindenféle rakéta, ezért amíg nem azt küldik, hanem egy kis kakit, én boldog vagyok.
0: Igen, igen, igen, inkább a szemét menjen légömben. Igen, ez egy jó kis történet, igen.
1: És még egy fontos dolog, hogy lehet, hogy ezt nem is egyébként a koreai vezetés, az észak-koreai vezetés találta ki, hanem ez egy új szökési módszer lesz. Most ugye azt kísérletezik ki, hogy hány kilót emel a léggömb. Emlékeztek, amikor Janit Balaton partján megröptették.
0: És röpült is.
1: És röpült
0: nagyon sok héliumos lufi kellett hozzá, igen. De föl tudott emelkedni, igen. A levegőben. Ugye, igen. Volt egy kötél, egy vezető szár, amit nem engedtük elrepülni, de Jani fölröpült. Tehát, hogy meg tudtuk emelni. Na. Nem kevés lufi kellett hozzá.
1: Így van, tehát most ez lehet, hogy ez egy kísérlet, ugye, a helyi emberek így fognak átszökni majd Dél-Koreába. Egyelőre szeméttel próbálták meg azt kipróbálni, hogy mennyi, hány kilóra kell lefogyni ahhoz, hogy át tudj menni a lufival.
0: Igen.
1: Észak-Koreában a fogyókúra az egy ilyen népi nemzeti vonal, tehát támogatott, ugyanis nem, igen, kapsz enni.
0: Nem nagyon van mit enni. Szegények, hát azt halljuk, de valószínűleg ez igaz. Igen.
1: És akkor most zajlik a kísérlet, hogy mikor tudnak elindulni vele.
0: Na jó, de hány ilyen szomszédi viszony lehet, gyerekek, amikor így fogod és átdobod, ő visszadobja. Te átdobod, ő visszadobja. Nem?
1: Tehát, hogy az... Igen, nem a miénk, véletlen esett át.
0: Igen, hányan szenvednek a rossz szomszédi viszonyt. Észak-Korea, Dél-Korea, mint a gyerekek egyébként, nem? Két tesó, aki marja egymást. Észak-Korea, Dél-Korea. De ez a szomszédi viszonyban is megvan. hogy átdobod, átteszi, visszateszi. Át nagyobbat teszel, visszateszi. Hányan küzdenek így ezáltal? Vagy ettől? Nekem mindig jó szomszédaink voltak, nem volt ilyen szomszédháborúban igazán részem, de azért ez nagyon meg tudja keseríteni.
1: Hát nálunk új kígyóson ez egy népnemzeti vonal volt egy darabig, pedig ugye rendes paraszt emberek élnek még most is ott, de volt, nekünk volt egy rokonunk, aki küzdött a szomszédjával. Igazából nem
0: voltak jobban?
1: Hát nem nagyon, de pont ez az átdobálós rész, amit nem értesz, mert hogy az egyből kiderül, hogy az nem a tiéd. Ugye? Tehát ha a szomszéd átdob valamit, amit neked nincsen egyébként, tehát
0: igen,
1: akár
0: ami
1: szemétet,
0: nem te vagy.
1: Ami nem te vagy, az egyből kiderül, hogy csak onnan jöhetett, és akkor a rokon visszadobta, a szomszéd ezen fölháborodott, hogy miért dobja vissza, és elkezdődött a beszélgetés, hogy de ez nem lehet az enyém, mert nekünk ilyen nincsen, tehát ezt te dobtad át. Nem, hiszen most dobtad át. Igen, de én azért dobtam át, mert egyszer már átdobtam.
0: Igen. Ez ilyen megállíthatatlanul mérgesedik el nagyon gyorsan, nem? Tehát, hogy ez egy rossz szomszédi viszony megindul, onnan nem nagyon van kibékülés. Vagy onnan nem nagyon van, nem is tudom, visszaút. Ha egyszer az elmérgesedik, akkor elindul az egymás könyörtelen csesztetése. Nem tudom, hogy ennek... És egyik se lesz bölcsebb, mert nem áll meg egyiknél se. Tehát az oda-vissza cseszegetés.
1: Ott kéne okosnak lenni, amikor azt mondod, hogy oké, üljünk le, ígyunk meg valamit, beszéljük át.
0: Igen, igen.
1: Mert nem szeretsz hátra vonulni, tudod? Tehát ha egy ilyen ízé buliba benne vagy, ott neked már harcállásaid vannak. Ott területvédelem van, a igen. Családod élete a tét, előbb igen. Vagy utóbb.
0: Ez vidéken van inkább, vagy Pesten agglomerációban? Vidéken?
1: Nem,
0: szerintem a vidéken megszokta a szomszédot az ember, nem? Tehát ott, hogy tudod, hogy ki a szomszédod, ismered, valószínűleg a szülők is együtt laktak, vagy egymás mellett. Tehát ott valahogy azt szerintem én ezt békésebb dolognak gondolom. Nem feltétlen?
1: Ha jóba vagy, akkor igen. De ha nem, itt is, ha jóba vagy a panel szomszédoddal, akkor tök normális a viszony.
0: Aha.
1: Itt ugye nem tudsz átdobni valamit. Itt tudod, mi megy? A folyosói adok-kapok. Tehát a közös folyosón... Igen, hát a közös folyosón meddig tart a terület, a tiéd átlógott. Most ti jártatok át előttünk sáros cipővel, és pedig én most-mostan föl a folyosót. Ott inkább ilyenek vannak. A szomszédi viszony, a kerítésen való átdobálás, az meg a vidéké.
0: Amikor fogod és fogod és átrakod.
1: Átlógott a gyümölcsfám, de nem szedheted le a gyümölcsöt, hiszen az az én gyümölcsöm.
0: Azek annyira pitik.
1: Igen.
0: Ez annyira piti.
1: Ezt akartam mondani, hogy az a legalja. Tehát van egy cseresznyefám, amiből három ág átlóg. Én nem tudom leszedni, mert ahhoz át kéne mennem a kertedbe, de te ne szedd le, mert az az én cseresznyefám.
0: Igen. Itt nincs érv, épés, csak háború írja valaki, aki valószínűleg...
1: Mondtam olyan, hogy lövészárkok.
0: Igen, valószínűleg itt meg ez nagyon elmérgesedett. Igen, igen, igen. Nálunk a szomszéd letakarta a kéményt, mert felé ment a füst. Azért az milyen?
1: Hát így aztán megfulladt az egész család, mert visszajött.
0: Azért letakarod a kéményt.
1: Hogy ez a föl kell mászni az házamra.
0: Hát meg az letakarod, hát azért az elég veszélyes. Igen. Nálunk a szomszéd a kutyát kuláztatta mindig az ajtónk elé, összegyűjtöttem neki havi adagot zacskóba, feldobtam neki az erkére, még ő volt megsértődve. Igen, ezek a szomszédok általában nagyon önérzetesek is, nem? Tehát, hogy ez a legrosszabb egy önérzetes bosszúálló szomszéd, aki mindenért büntet és mindenért bosszút áll, igen.
1: Én a legjobb.
0: Na?
1: A szomszéd öreg lány azt mondta, hogy tőlünk mennek át hozzá a legyek, így azok a mi legyeink.
0: Na ez átok. Ja, na, hosszú évekig élni így, én szerintem ez pokol. Tehát egy ilyen, gondold, egy ilyen nővel élsz, aki a legyekről azt gondolja, hogy tőled ment. Tehát, hogy az gondold el. Hú, nekünk ilyen szomszédunk volt Diósdon, vettünk egy másik házat Török Bálinton. Mihály és Laura ott rohadnak azóta.
1: Mihály és Laura.
0: nem tudjuk, hogy kiről van szó, de nem lehetett túlságosan jó a viszony, igen. A szomszédunk elvett közel 200 négyzetméter területet tőlünk, mi vagyunk a szar szemét szomszédok, mert ügyvéddel visszaszereztük. Mi az, hogy elvett 200 négyzetmétert? Mi az, hogy egy szomszéd elvett?
1: Kerítést építesz, és egy picit arrébb húzod. Így szoktuk csinálni. Vidéken.
0: Anyukám a szomszédon annyira összebalisztak, hogy sodrófával harcoltak egymás mellett. Ez egymás ellen Esztergomban. Azt gondold el. Gondold, amikor nekiállnak már verekedni a sodrófával.
1: Két nő.
0: igen. Végén már a lépcsőházban meglátták egymást, elkezdődött arc. Nem á. Jézus Isten. Vidéken az a baj, hogy a pesti paraszt kiköltözik vidékre, és zavarja a kakas meg az ilyenek. Na, ebben is van valami.
1: Ezzel egyet tudok érteni, hogy azért mindenkinek van a vidékről egy negédes álma.
0: Igen, egy romantikus álom, ami nem úgy van.
1: Így van, hogy gyönyörű kerted van, de ehhez semmit nem kell csinálni, mert az magától úgy van, minden reggel csönd van és nyugalom, nincs flex, nincs fűrész, nincs fűnyíró, nincs kakas. És amikor kiköltözik valaki vidékre, akkor szembesül, hogy ez nem így van. És innentől kezdve jön a szomszéddal való vitatkozás, igen, és a szomszéd mondja,
0: hogy hangos a kakas.
1: Hogy oké, én meg itt élek 50 éve, és azóta van kakasunk. Nem igen. Ugyanaz, mert néha lesz belőle egy jó pörkölt, de változó kakas, de a kakas az ilyen, az reggel kukorékon.
0: Igen. Nagyapám átment a szomszédot panaszkodni, hogy találta veteményesben egy negyed téglát, ő dobhatta át. Honnan tudja, kérdezi a szomszéd, onnan, hogy tegnap előtt én dobtam át, mert a tied, a veje volt. Panelban a fenti szomszédra riasztó pisztolyjal lövök a nappaliban. Ez tényleg a pokolban, hidd el. Jézus, atya úristen. Nagymamám egy közös portál lakott egy másik öreg asszonya, volt egy macska, aki mindenkinél evetté volt, amikor elpusztult a macska, egymás ajtaja elé dobálták két napig, hogy a tied, nem a tied, nem a tied. Érted? A halott macskát dobálták egymásnak. Nálunk a szomszédunk megette a kutyánkat.
1: Nem, ja,
0: hívd fel Anna.
1: Nem hiszem el.
0: Azt mondja már el nekünk. Persze, megette a kutyát, nyilván megette a kutyát. Azt, hogy eltette lábbal, oké, vagy eltüntette, oké. Honnan tudod, hogy megette?
1: Mert az elmondta, volt a terv, hogy megette. Hogy úgy eszi, hogy úgy tünteti el, hogy meg is eszi.
0: De nézzük, próbáljuk meg hátra elmondja. Ki eszik kutyát? Az idegesít egy kutya, akkor megeszed. Hát maximum elteszed lábalól.
1: Lehet, hogy kínai volt.
0: Nem eszed meg. Lehet, hogy kínai volt, igen. Az én szomszédom autógumikat tett ki a kocsi mögé, telepakolt a téglával, hogyha tolatok, kitörje az össze az autómat. Bosszúból mesztelen csigákat dobálok át hozzá.
1: És micsoda szellemi energia van ezekben.
0: De ugye, nagyon borzasztó. Hatalmas diófa zavarta a szomszédot, mert átlógott, ő nem fog levelet szedni, tőből kivágatta. De akkor az azt jelenti, hogy a tetelkeden kivágatta
1: nem
0: a fát.
1: Ki egy megölném.
0: Hát az hogyan? A szomszédunk olajjal, motorolajjal öntött el az utcát előttünk, hogy ne poroljunk. Az milyen dolog.
1: És micsoda környezet.
0: Milyen emberek vannak.
1: Sima följelentés, gyerekek.
0: Milyen emberek vannak. Atyaisten. Hétvégi telkünknél a szomszéd a levágott gazt állandóan átdobta. Megelégeltük, mert 20 deka élesztő ment az emésztőjébe. Intéztünk neki egy fürdőfelújítást. Az tönkre teszi?
1: Hát visszanyomja persze az emésztő gödörből. Ugye elkezd dolgozni az élesztő.
0: Tényleg? Haló, jó reggelt!
3: Halló, sziasztok!
0: Hello, hogy hívnak?
3: Hello.
1: Hello, Krisztián! Csak úgy az ország részt körülbelül lőjük be, hogy hol történt az eset.
3: Hát Feri, nem kell mondom, ez Alföldön történt.
0: Alföldön. Ugye,
3: nem volt kérdés.
1: Jó, de hát mondom azért mégiscsak. Jó, Észak-Alföld vagy dél?
3: Szolnoktól nem messze, okay. Marfi környéke.
1: Marfi környék.
0: Jó, ez egy elmérgesedett szomszédi viszony volt?
3: Igazából nem, mi egymásokban voltunk, csak hát nem nagyon volt pénzük, valószínű. És így egyik reggel arra mentünk ki, hogy hát nincs meg a kutya. Kerestük mindenhol, és a öcsém átterett látni hozzájuk, és ott átlátott, és hát mondta át, hogy megtalálta a kutyát. Mi ennek örültünk első körbe, de utána láttuk, hogy fel van téve száradni neki a bundája.
0: Jaj, ne! Mi az, hogy fel van téve? Mi kihámozták a kutyát?
3: Ez egy nagy kutya volt, és ott volt feltéve a bundája, és hát ő meg ott főtt egy bogdázba.
0: Ne csináld, Jézus Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták, vagy legalábbis nem tudom.
3: Hát ő meg ott főtt egy bogdázba.
0: Ne csináld, Jézus Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták,

0: Igen, igen, és ott volt mellette sajnos a, mert ugye azt gondolom nem főtt meg, hát a feje letéve.
1: Ja Istenem, ez nagyon kemény.
2: Igen. Hú, szerencsétlen. Hogy Buksi, hogy örülné ezeknek a csontoknak?
0: Bobby-nak hívták szerencsétlen, de hogy befejezte a pályafutását.
2: Igen. Mit mondtatok, hogy mi, de beszéltetek erről, hogy szomszéd? Hát azért ez
0: hát utána megbeszéltük, de az nem publikus, mert nem volt szép a sztori vége, de utána igen, utána azért átbeszéltük, hogy ezt még egyszer nem kéne.
1: Átbeszéltétek, értem ezt.
0: Nem volt kutyánk, utána már nem mehetünk kutyát vinni, mert veszélyes környéken laktunk.
1: Azt mondom, ezért ez kemény, az ilyen szomszédi viszonya. Nem is nagyon tudsz mit csinálni, ő se akar költözni, te se akarsz költözni, de azt még azt is el tudja rontani, hogy a kertbe legyen kedved kimenni. Szóval, hogy ezért ez így kemény ebben a formában.
0: Ez igen. Igen. Ez
1: azóta is ott vagytok, vagy egymás mellett vagytok azóta is, vagy eljöttetek?
0: Nem, ez már régen volt, ez 2000-ben történt, én azóta külföldön él a családomban, ez még akkor történt, ez 24 évvel.
2: Jó, de nagy kérdés, de kutyád is van?
0: Macskánk van.
2: Macska.
0: De az csak bent. Azóta csak bent megyük tartani az állatokat, kint nem, mert mit lehet tudni, látjátok.
1: Igen, kicsit ilyen Hannibal Lecteres, de ebédre nem hívott meg a kutyából. Tehát az írja valaki, az lett volna durva a szomszéd, meg is hív. Igen, kóstolottad.
0: Nem, hál' Isten. Nem, hál' Isten, de ez megtörtént, szóval mindenki
1: vigyázzon
0: a kutyájára.
1: Simán el tudom képzelni. Tehát ebben csak megdöbbentő a történet, de nem hihetetlen. Szóval meg ahogy elmondod, én azt gondolom, hogy ez igaz.
0: Főleg az Alföldön nem, igen.
1: Igen.
2: Jó, most ne sározzuk be az alföldieket, hogy állandóan megeszik a szomszéd kutyáját, rendesen sertésből szoktunk olvaszt.
0: De néha előfordul.
1: Mi mérgesedett el ennyire egy viszony, mikor már szomszéd megeszi a kutyádat? Tehát az mi tud ennyire elmérgesedni? Akkor ez egy hosszú távú szomszédvita volt, gondolom, nem?
0: Igazából jó, nem volt semmi gond köztünk, megkérdeztük, hogy miért csinálta, és azt mondta, mert ugatott.
1: Hogy ez volt a magyarázat hát arra, hogy megette
0: a kutya.
2: Mit csináljon?
0: Kutya, mondtam neki.
2: Igen, nyávogni nem tud szegény.
1: De nem jelezte, nem jött át, nem szólt, hogy legyen csendesebb a kutya, egyszer csak rotyogott a bográcsban a német juhász.
0: Igen, átjött és átvitték láncot, de utána legalább visszaadták a láncot. Csak már nem volt rajta kutya.
2: Nem áll.
1: Azt a mindenségét.
2: Az a mekkora sutyóság, hogy a láncot vissza.
1: Nagyon kemény.
2: Hát legalább ne szóltak volna.
1: Igen. Mennyi időt éltetek utána még egymás mellett? Tehát utána ez még meddig tartott ez a szomszédi viszony?
0: Még két évet.
1: Két éve. De nem tűnt el semmi, nem történt semmi, tehát utána ez úgymond idézőjelesen rendeződött.
0: Nem volt állatunk több, nem mehetünk tartani. Igazság szerint.
1: Azt a mindenségét neki. Azért ez kemény.
0: Ez megtörtént teljes mértékben.
1: Nem hiszem, abszolút.
2: És egy feljelentést nem adtál be a rendőrségre? Hát figyelj, ez állatkínzás. Nem is kicsi.
0: Igen, persze állatkínzás, de ők egy elég ilyen furcsa család voltak, ilyen nagyon balhés család voltak.
1: Ja, nem akartátok elmérgesteni még jobban.
0: Nem akartunk még jobban belevinni, nem.
1: Hát igen, egyébként meg az ember fél, vagy sokan vannak, vagy többen vannak, vagy igen, akkor azért...
0: Kisgyerek volt a házban, nálunk is ilyen öcsém, mi pici volt, nem mertünk belemenni jobban, de utána ilyen nem történt, mert nem volt több állatunk.
1: Azt a mindenki.
0: Fokkal nem tartottunk, tényleg.
1: Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, azért ez egészen megköbbet. SMS-ben ugye beolvastuk, csak azért hívtunk föl, mert ezt mi se akartuk elhinni, hogy el tud mérgesedni hát szomszéd viszony, de hogy valaki a bográcsba teszi a másik kutyát, azért ez egészen szürreális.
0: Valaki elmesél, és ezt én nem látom, azt mondom, hogy hazudik, de az abszolút megtörtént.
1: Igen, tényleg. Kemény. Jó van, de most nyugi van, körülöttetek.
0: Persze, most már kívánja külföld, na, itt a szerencsére nem annyira vannak ilyen fajta.
1: De nem emiatt mentél külföldre, hanem ott laktok, vagy ott éltek?
0: Southampton szílekünk, igen, Londontól nem messze.
1: Igen. És milyenek a londoni szomszédok? Nyugisak? Nem esznek kutyát?
0: Köszönöznek el mellettünk lévő szomszédok, de...
2: Megettük a kutyájukat.
1: Igen, nem szeretik, hogy azóta mi is megesszük a kutyájukat.
0: És az is ugat, szóval veszélyben van. Azért mennek el. De nem, szóval itt minden okés. Minden okés.
1: Na jól van. Köszi, hogy elmondtad, kemény.
0: Igazán is mit. Ciao. Tényleg az. Sziasztok.
1: Hello.
2: Nem egyedüli az eset.
1: Görcsben van a gyomorom a sztori hallatán, ide valaki.
2: Hát gyerekek ez.
1: Én szerintem ez nem egy egyedi eset. Szóval az van, hogy simán el tudom kérdezni. Jönnek az eset, simán el tudom kérdezni. Annyi ilyen sztori van, ami el se jut meg. Azt gondoljuk persze itt Budapest, hogy jaj, ne viccelj, már túlzás, meg hazudik. Simán el tudom képzelni, hogy kimész, és ott van a kutyád bográcsba, és megnyúzták, és ez egy teljesen hétköznapi dolog, sajnos. Durva, de hogy ez csak így nekünk
3: kemény. Agató rá is fűzött erre. Szereted a Bobit? Szedjél még!
1: Én vagyok, ha izé
2: az érzéketlen szahó.
1: Jó, hallgató küldte.
3: Hallgató!
1: Fogít.
3: Szedjél még!
1: Jó, muszáj ezt a sztorit valahogy oldani egy kicsit. Szereted a Bobit? Igen, akkor még egy tányérra.

0: No kedli hozzá, savanyú.
1: Gyerekek, nagyon, nagyon kemény. Igen. Finom is az a bundás kenyér, írja valaki. Na jó, ne, ne jó, álljatok velé, nem tudjuk folytatni.
2: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közönségszavazat dönt a legszebb parcella címről. Balesetek, tűzesetek is voltak a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Magyarország legszebb temető parcellája címért versenyez a Debreceni Köztemető 25/3-as szalagsírbolt parcellája. A Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesülete tavaly hirdette meg először a versenyt. A 94 éves Debreceni Köztemető pedig idén első alkalommal pályázik a parcellával. Mózes Dávidot, az AKSD Városgazdálkodási Kft. Szolgáltatási igazgatóját hallják.
2: Több szempontból is különleges helyzettel bír temetőn belül, ugyanis kellő közelségben van még a ravatalozó, így a háttérben ez a csodálatos épület is kiegészíti a látványt. Az erdei jelleg már érzékelhető, a ravatalozótól valamennyire eltávolodva, a kápolna közelsége tovább emeli a parcella környezetének az értékét.
1: A pályázat közönség szavazással dől el. A Debreceni Köztemető parcellájára a Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesületének Facebook oldalán lehet szavazni, reakcióval vagy a bejegyzés megosztásával. Sokat dolgoztak a hétvégén a vármegyei tűzoltók. Egy traktor pótkocsijának ütközött egy személyautó Debrecen és Hajdúszobát között. Hajdúszoboszlón pedig a Szilfákalja utcában két autó karambolozott. Az egyik sofőrt kórházba szállították a mentősök. 200 szalmabála kapott lángra Hajdúszobátnál, amikor tűz keletkezett egy szarvasmarha telepen. Hajdúszoboszló külterületén pedig 8 hektáron égett a búzatarló és a közeli erdő aljnövényzete. Kaba külterületén 300 négyzetméteren gyulladt ki a száraz fű. Ezen kívül egy buszmegálló padjának lécei közé szorult egy emberkeze Debrecenben, a Dózsa-György utcán. A debreceni tűzoltók meglazították a léceket, és így szabadították ki sérülés nélkül az idős emberkezét.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Aszfaltozási munkákat végeznek a Budai Nagyantal utca, Faragtár utca és Huszárgál utca közötti szakaszán. Ezért augusztus 7-éig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek, míg a 25Y-os és a 125Y-os autóbuszok átmenetileg nem közlekednek. A terelő útvonalon a járatok nem érintik a Huszárgál utca, Komáromi Csipkés-György tér és a Mák utca megálló helyeket. Helyettük a Huszárgál utca 76 szám előtt kialakított, ideglenes megállóhelyen állnak meg. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Milyen időnk lesz?
6: Ketté szakad az ország, öcsém! Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső.
5: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
6: Na várjál.
5: Na álljunk meg egy pillanatra.
6: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon
5: igen?
6: Volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
5: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, beállsz, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
6: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
5: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom, én nem tudom értelmezni.
7: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy
5: dézsaszerű valamiben.
7: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
5: Igen.
7: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyalárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
5: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
6: De tehát, van, ez ajtó, tehát hogy érted?
7: Bemész, ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy
6: csak egy ilyen félkör?
5: Egy félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet és futsz tovább.
7: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek, az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
5: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
7: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megy pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
6: ez futóverseny, itt nincs portékád.
7: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
5: Letolod a nadrágot.
6: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
7: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak. Te miben futsz
5: esküvői ruhában?
7: Igen.
6: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
5: Síruhában vagy
7: nem,
5: ezek?
7: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ezek fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
5: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi hát labirintus rendszerbe bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi dolog.
7: De csak be lehet látni.
5: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
7: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és az, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
6: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
7: Senki ne lássa a picsába a pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
5: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
7: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntenem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
6: Magasítsák meg.
7: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
5: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
6: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
7: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
6: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
7: vagy. De mi az
6: vagy
7: etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléskedő.
6: Nem vagyunk hülyék.
5: Nem, oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
7: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil,
5: ilyen
7: nagyon csobogós, az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
6: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
7: Nem, közben? Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
6: És akkor büszkén körbenézel, hogy
7: ez én voltam. És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
5: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
7: Ez egy ilyen cowboy szituáció?
5: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
6: ha haverral mész, akkor dumálsz.
5: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
6: Van ilyenünk?
5: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
7: Én tudom az enyémet.
5: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
7: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után bejutott az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve. Nem, ez nem a te házasságot felírt az enyém.
6: Csak veszekedés után gondoltam.
7: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
5: Ez a
7: Wi-Fi-tek otthon. Ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
5: A tudás legjava, igen.
7: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
5: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
7: a telefonodnak.
5: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
7: Eltopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
5: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Tehát azért az nincs olyan kitalálva. Na csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
7: Mennyire vicces?
5: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
6: Igen, ki akadt rá erre?
5: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
6: beteg.
5: Azért túl
6: ez
5: biztosítva?
6: Lehet, ez beteg.
5: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
6: Plafonon nem megy hát a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
7: meg az azbest wifi,
6: meg a emelet wifi.
5: Komoly vasbetonból építkeztetek.
6: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
5: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
6: Balázsék a... wifi jel? Hát nél, hülyeség, mi
7: nem, nekünk a dögös kancák XXL.
5: Te tudod, ahova nem való, 1-2-3.
6: Zsülnek biztos, hogy van.
5: Zsül, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti őket.
7: Jó, csak annyit kérdezik, science fiction?
8: Jules.
6: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
7: Az füles, fules.
5: Az meg fules.
6: Az is Zsül. Jó.
8: Ahogy, de Zsül telefonja.
6: Zsült.
5: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
7: elmondom,
5: adni a
7: wifi-üknek? Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudj, meg de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
5: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
7: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, na, mondom, 1-0-9 darab ötös.
5: Hát én nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
7: Dollárjel.
5: Igen.
7: És igen.
5: Az a jelszó megosztása.
7: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifi-ket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
5: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
6: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pinceajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név, megraknám a szöszit a hatodikon.
5: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
7: Azt kérdezik, hogy egy bomba volt, hogy acceleri bomba.
5: Acceleri bomba.
7: Nem mindegy.
5: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
7: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott, jó így.
5: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusom benne.
7: Igen. Ez meg a Winamp. Ez tetszik a legjobban.
5: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
7: individualizmus. Szeretem, amikor tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
5: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
7: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfőzöm, azt üvöltöd,
6: hogy bomba.
5: Igen. Azaz.
7: Ez nem lett könnyű neki, nem?
6: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
7: Bum, bum.
5: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát, ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
6: már
5: hogy...
6: rá is eresztettük a Julit gyereket.
5: Igen, rá is engedtük a Julit, úgyhogy
7: ez nem kell segítség, ez magától.
5: Igen, de hogy ezt magunktól játszunk, ez pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi, hogy soha többet nem gyűjthatná rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt? Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
6: Pia.
5: Melyiket választanál?
6: Öngyilkos lennék.
5: Na, nehéz kérdés.
7: Most, hogy meghallná magad az elvonási tünetek
6: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan
5: azért jól esik meginni valamit.
6: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
5: Akkor, hogy no more alkohol?
6: Nem, hogy a cigi.
5: Ja, hogy nincsen több cigi.
6: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
5: Jó, kérdezek mást. Dohányz. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
7: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
6: Nem értem a kérdést. Hát, én vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
5: Semmi dilemma nincs lenne. De soha többet.
6: Hát, mit okay, kérdezel?
5: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
7: Szerintem ezt is
6: soha többet erekció.
5: De minden? Nem tudok olyat.
6: Hát szerintem igen.
7: Elmilyen szomorú volt, nem hallottam még soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymással, és azt mondja, hogy nem kell, jó. Hogy... kemény jó. Legyen a brém.
6: Igen, okay. Már nem, már az már az nem. Volt, az jó
7: az
6: volt.
7: Az már
5: jó, kapsz te is egyet.
7: Jaj, de jó.
5: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
7: Én egyiket sem szeretem.
5: Nem szeretem.
7: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
5: nem,
7: pedig
5: a Dunkin alatt. Ah, imádom.
7: Nem is ettem soha.
5: Ó, nem ettél.
7: Még soha nem ettem. Még soha ettem el a Dunkin.
5: Holnap Dunkin Donuts, nem ettél.
7: Nem, de az ilyen az a
5: tocsogós. Ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha krém omlik a szádban
7: na,
5: szét.
7: Na, akinek van perdiabétesz? Nem, soha nem volt. És a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
5: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
7: Soha többet
5: tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
7: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
5: Szabad
7: a
5: azért, műfaj.
6: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
7: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak tideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
5: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
6: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
5: Az igen, azt fel tudod kapni.
7: Néha be is borul.
5: Azt fel tudod kapni, igen.
6: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
5: Várjátok, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
6: Hallgatunk, kérdezte.
5: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
6: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
7: Ez nagyon fáj.
5: Így rátok nézve.
6: Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
5: Szemüveges.
7: Jó, nő lennél, vagy meleg férfi?
5: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
7: Hát ugye a tapasztalatot
5: azt már kipróbáltam. Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
7: Valami újra vágyom.
5: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
6: De sokszor.
5: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
7: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálnám az inkontinenciát.
6: Hányszor fosod össze magad?
7: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sejtem. Hogy nem bír egyetlen laktózt, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
6: Nem értem az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
5: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
7: Inkább legyen 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
6: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
7: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Öleljed magadat, mit érdekre.
5: Nekem is jött egy nagy dilemma. Fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
6: Oda néz!
5: Szia, magalány! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
6: Szerintem Balázs
5: ez az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
7: Balázs
5: a vécénél. Balázs
7: úgy neki már a vécére érezni, hogy jön a végre.
5: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
7: Gyönyörű naphallgatója, írja meg, hogy a naphallgatója.
5: Fornetti üzletet újra megnyithatnám, hogy metró megállóba vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettivel. Tessék, mi minden.
6: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
5: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
7: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
5: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
7: Igen, a vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
5: Igen.
7: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek vagy a rakamazi gumis? Hát,
6: lehet kérdés.
5: Igen. Örökké szarszagot érzel? Vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagot.
7: Vagy nem érzel szagot, de szar
5: vagy. Nagyon nagy
7: dilemma.
5: Én azt mondanám, hogy akkor... De várjál.
7: Hát ezt tudjuk, ezt az is sokszor megosztatnál.
5: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
6: Igen. És ahogy végignéz, mindenki érzel.
5: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várjál, inkább örökre szarsz. Örökre
7: szarszagod. És mész és csíkot
5: nem magad. Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
7: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
5: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te melyik,
7: szerintem, tessék. Hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni?
5: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
9: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
5: Te a szagoljátok?
9: Én azt nem, én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt a szagoljátok!
7: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogok érezni. Kész, semmi.
9: Jaj, ez de jó.
5: Igen, úristen, mi a bajtok a szarszaggal, kérdezni. Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
7: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondjuk egy egyikből elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
5: De jó, ez szerves. Inkább kettő. Köszönjük szépen.
10: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Hű, stabil optikai net féláron.
12: Bizony, ennek a felesen tréfa.
13: Otthoni és üzleti

0: számon. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
1: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Ajándékoz pihenést. Phuket Spa Time Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Time Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
4: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a

0: 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nagyállomásba integrálnák a buszpályaudvart is. Mától péntekig nagy zajjal működik az Eco Pro. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté Szalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése is a Baross Gábor tervben. Előtte azonban még lesznek kisebb fejlesztések, például lifteket építenek, hogy akadálymentesítsék a peronokat a jelenlegi állomáson. Ezt már jövőre elkezdenék, és a prezentáció szerint 2030-ig készülne el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta azt is, hogy a tervek szerint a debreceni távolsági buszpályaudvart is a nagyállomásba integrálnák. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a Dehíren olvasható. Mától megnövekedett zajhatásra lehet számítani az Eco Pro debreceni telephelyén a levegő elválasztó egység üzembeállítása miatt. A péntekig tartó munkálatokról előzetesen értesítették az illetékes hatóságot, közölte a cég. A csővezetékeket és a berendezéseket magas nyomású kompresszorokkal fújják át, és a technológia sajátosságaiból adódóan ez átmenetileg megnövekedett zajjal járhat. A vállalat közleménye szerint a tisztítás kizárólag sűrített levegővel történik, ezért nem kerül káros anyag a levegőbe.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Ma változóan felhőszeles időre számíthatunk. Délelőtt eleinte borult lesz az ég, aztán lassan felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati szél megélénkül, délután viszont többször is megerősödik. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Gyerekes szülők előnyben lesznek a következő témánál. Régen volt ilyen gyereknevelős témánk, ugye, hogy kit mivel tud igazán kiborítani a saját gyereke. Egy anyukát szeretnék nektek bemutatni. Nem tudom, hogy jó vagy nem, de minden esetre...
5: Tetszik, hát, fogadjuk, hogy
4: azt
5: tetszik.
4: Azt gondolom, hogy meglehetősen. A régi módi gyermeknevelést követi ő, egy amerikai anyukáról van szó. Ugyanis 12 éves volt a gyereke, beült a kocsiba, egy wisconsini anyukáról van szó. És hát elkezdtek menni valamilyen autópályán, vagy valamilyen autóúton Wisconsin felé, és elkezdtek beszélgetni a gyereknek a jegyeiről. Ugye? Hát, és megbeszél a gyerek, és a gyerek elmondta, hogy van egy-két egyes, meg kettes, becsúszott, nincsenek túl jó jegyei, és ez úgy kibontakozott egy ilyen komolyabb vitává, fajult bent a kocsiban, hogy miért nem tanulsz, mi lesz így veled 12 éves sem. És a rendőrök a csütörtökön találtak rá a forgalmas autópályán sétáló síró kisfiúra, aki azután elmondta, hogy már 5 perce gyalogol, és nem voltak házak a közelben, a fiú továbbá nem viselt jól láthatósági öltözéket, a ruhái vékonyak voltak az időjáráshoz képest, telefon sem volt nála, amivel segítséget hívhatott volna. Elárulta, hogy az édesanyjával veszekedett, és az anyuka egy ponton, amikor megtudta, hogy milyen jegyei vannak a gyereknek az iskolába, azt mondta, hogy már pedig akkor
5: akkor gyalogmész.
4: Akkor kifelé az autóból, és úgy, ahogy van a leállósában, kirakta a gyereket az autóból, majd elhajtott.
5: Mondjuk anyuka.
4: Mama kemény.
5: Meg ott azért becsúszik.
6: Mama egy ostoba. De figyelj, le most megmagyaráztad, miért vannak szarjegyei a gyereknek az iskolában, mert ha ezt az intellektust örökölte, akkor azért ebből nehéz szerintem jót kikerekíteni.
4: A mama tovább ment az autópályán, és a 3 kilométerre található centernél ő várakozott a fiára, pontosan 3 kilométerre onnan, ahol egyébként a gyereket kitette, és azt mondja, hogy a fia nem értékelte kellőképpen mindazt, amit értetett ebben az elmúlt 12 évben, és meg akarta vele értetni, hogy mi az a kemény munka.
6: Ezért kockára tette az életét. Mert majd akkor?
4: Mert a gyerek nem tanult, nem hozott jó jegyeket, és azt mondta, hogy eddig nem tovább. Azt mondta, hogy a forgalom nagyon lassan haladt az autópályán, hogy a fiú biztonságban legyen, és később pedig tervezett felvenni őt.
5: 3 kilométer múlva.
4: Igen, aztán visszament, hogy felvegye a gyereket, megfordult az autópályán, visszament, de addigra már nem találta meg, mert...
5: Akkor a rendőrök felszették.
4: Mert a rendőrök felszették, $500 óvadék fejében tud szabadulni a mama, mert hogy a rendőrök becsukták. Gyermek elhagyásával, illetve elhanyagolásával vádolják, $500 óvadék ellenében helyezik majd szabadlábra a mamát.
6: Szeretnék egy fényképet a kisfiúról, aki most otthon nintendózik egész nap a nappaliában.
5: És nagyon boldog. Gondol, hogy,
6: hát érdekes, hogy fordult a kocka, édesanyja, nem? Érdekes.
4: Mama börtönbe, a gyerek meg egy chipstállal nintendózik.
5: De kár, hogy nincs egy 500-asom, hogy kihozzalak, mama.
6: Igen, hát majd lehetem egy dolgozni, jövőre most nagyon tanulok, témazáról.
4: Gyerekek, mama nem viccel. Nem, azért nem, azt megállapítatjuk. Mama nem szórakozik. Tehát vagy tanulsz, vagy kiszállsz a kocsiból az autópályán és sétálsz.
5: A mama egyértelműen túlgurított ezt a labdát, de azért belegondoltok, szerintem mindannyiunk életében van ez a pillanat, amikor kitennéd a gyereket, ha nem is az autópályán, meg nem ruha nélkül, de hogy egyszer azért elgurul a gyógyszer.
6: Én nem mondom, hogy kinek a nevéhez fűződik egy történet, de a Duma Színházban volt már olyan formáció, amikor 3 humorista elment vidékre fellépni, és csak 2 ért haza. Egy pedig sétált egy kicsit az autópálya mellett. Volt már ilyen? És ott csak egy ilyen...
5: És ráadásul nem is a gyereket, hanem egy kolléga.
6: Igen. De nem, nagyon felbosszantotta magát valami, és ezért kérte, hogy tegyék ki azonnal.
4: Figyelj, egyébként amit mondasz, igen, abban van azért valami, hogy neked ugye mennyi? 5, 4 vagy 5, neked azért 15-17, vagy nem tudom, nekem 10 és 5. Tehát ez alatt a 15 éves szülői pályafutásodat azért van olyan pont, amikor azt gondolod, hogy most vagy... Te ugrasz ki az ablakon, vagy ő ugrik ki, vagy mindketten, vagy négyen, vagy de egyszerűen csak nem ébredsz föl többet, és az ugye egy jó megoldás. Ez az egész gyerekneveléses kérdés, hagyjuk a fenébe. Ha azt valaki elmondta volna előre, akkor lehet, hogy kicsit máshogy állnak a dologhoz.
5: Tehát pont, egy ilyen tök egyszerű dolog, pont tegnap volt, egész nap pakoláztunk, csináltuk a dolgunkat, este Soma mondta, hogy ő éhes. Hát mondom, kicsim fiam.
6: Lőd be magad heroinnal, amikor ilyenkor szoktad.
5: Igen, csináld úgy, ahogy apád csinálja. Oké. Mondom, figyelj, kicsim, ezek vannak. És akkor felsoroltam 48 darab tételt. Hogy még? Tegnap előtettünk kínai kaját, abból maradt szereted. Oké. Van még kolbász, van fővágott, van kenyér, tudok csinálni rántottát, meg tudok neked csinálni egy tésztát, ha akarod, akkor csinálok tejberist, ezt így végig sorolod, és nézd a gyereked, nincs valami más.
4: Júj, de jó mondat! Júj, de jó mondat! Ami igazán kiakaszt a gyerek szájából, fejezet első.
5: Nincs valami más.
4: Első mondata, jó, nincs valami
5: még,
4: más.
5: Ekkor még tartottam mondom, jó, most nem tudok neked hamburgert csinálni, mert azt nagyon szereted, de nincs itthon hús, de mondom, rendelünk. Vagy
6: levágom a balkaromat, és abból csinálok neked hamburgert.
5: Ledarálom, és azonnal. Rendeljünk pizzát? Rendeljek egy hamburgert? Elmenjünk a benzinkútra hotdogért, mert azt is szeretem.
4: Vagy mi a büdös Isten akarsz a bán?
5: Mi kell még?
4: És már láttad magad lassítom, mi kell még?
6: Miért ezt hozz az asszonynak? A fiad.
5: A nem fiad.
4: Igen, ez a nincs valami más, ez az első könyv első fejezetének első mondata, ami igazán kiakaszt a gyerektől. Nincs valami más.
6: Vagy a nekem mindegy.
5: Igen, vagy a igen, nekem igen. Mindegy. Jó, mondom, ha mindegy, akkor itt van ez. Nem, az nem jó. A nekem mindegy után mindig ez van, ezt jegyezd meg. A nekem mindegy, ha elhangzik, akkor mondod, hogy jó, akkor parizeres kenyérle. Na, az nem jó.
6: Mondom neked a másik verzióját, ennek a fatalom mindig ezzel nyomasztott, ez a kajaterrorra, hogy akkor válaszol, mit akarok, és akkor mindig úgy voltam, hogy ha bármit mondtam, nem volt jó neki, tudod, hogy hát akkor legyen brassolj. Az nagyon mócikás, az össze kell vágni, meg, tudod, akkor legyen törött. Ezért ez sehol se jó, semmelyik irányban nem jó, azt kell, ott van a hűtő, menj, azt egyél. Old meg, tanulj meg főzni a YouTube-ról, hogy apád megtette.
5: De akkor meg látod rajta az undort, ahogy mondtam neki én is. Mondom,
6: de tínédzser, állandóan undor itt valami, nem? Tehát, hogy...
5: De ne undorodjon már, hát érted, van étel a hűtőben, mi úgy nőttünk föl, hogy elénk rakták, megettek, jó, nem jó, kész.
4: Nem volt válogatás.
5: Nem volt ilyen, nem
4: mondtad, hogy bundás kenyér, borsófőzelék, diós tészta, és ezeket toltad.
5: És örültének, hogy van mit enni.
6: Hát az én lányom az, ugye most otthon voltunk, tudjátok milyen ez, amikor egy darab beteg gyerekre egy darab szülő jut, aki már beteg, és otthon vagytok, és ugye nem lehet egész nap játszani vele, mert már te is kifáradsz ebben, meg ugye ő nem azt várja ilyenkor, hogy te játsszál vele, hogy így oda-vissza, te szórakoztasd őt. És egy ponton túl, hogy 5 éve szórakoztatni, azt hiszem, hogy a legbelső energiáidat emészti fel, és úgyhogy a legjobb megoldáshoz nyúltam, macskás videókat néztünk együtt az interneten, ami nagyon hamar elkapta a dopamin függőséget, így az 5 évesnél, akinek ugye nem volt még lehetősége erre, és azt mondta, hogy atya úristen.
4: Mi van itt?
6: Ez mind végig itt volt.
5: És mondja, miért
6: ez
5: nem szóltál eddig?
6: Ez egy lehetőség volt, és tudod, az első ilyen input, és ugye le kellett tenni fél óra után, mert én láttam rajta, mert tudod, pörögi a szemgolyója, hogy
5: macskás videó.
6: És letettem, és onnantól kezdve nem tudod semmi másra gondolni, csak erre ezt kellett neked, hogy ingyen megvonásos környezetben egy csomó macskás videó után, úgyhogy addig elkezdte a nyomasztásomat, és tudjátok, hogy egy gyerek elkezd nyomasztani, hogy oda is mindig ugyanaz a ponton megnyom, tudod, hogy na most már
4: azt
6: lehet.
4: Azt tud kibarítani?
5: Mi volt a
6: pontod? Amikor egymás mellett feküdtünk, hogy ha alszik 5 percet, akkor még nézzünk meg macskás videót, és erre szemgödről rúgott a sarkával.
5: Szóval már alszom, anya.
6: Igen, tudom, hogy így tudom, mint egy ilyen pisztráng, így tudod, így csapkodja magát az ágyban, hogy hát alszom, és így. Azon gondolkodtam, hogy van egy ilyen altató lövedék vajon valahol, még a régi időkben, hogy csak így tudod, meg lehet.
5: Sose fáradt ki. Hát nem lehet.
6: Ez
5: hát
6: a betegen is bírják. Nem, ez nem.
4: Igen, vannak ezek a neurológikus pontok, ami kérdés formájában tud kiakasztani a gyerek, viselkedés formájában tud kiakasztani a gyerek, nem? Tehát többfajta ilyen van. Azért ez 10-15 év alatt a gyereknevelésben átélet, hogy vannak bizonyos érzékeny pontok, amit egész egyszerűen nem. De ez lehet, hogy rendetlenség a szobájában, ez lehet, hogy az, hogy beviszi a kaját, az lehet, hogy morzsás rágy. Nem tudom,
6: de ez vannak... te életed, most még mindig magad
4: Igen, vannak.
6: Hogy várod el tőle? Ez a másik legnagyobb nehézség, hogy a gyereket jobbra akarod nevelni, amilyen te vagy, tudod, de te nem tudsz jobbá válni mindig, és ezért hogy várod el tőle, hogy megoldja ezt?
4: De igyekszel nem csinálni olyan dolgokat, amit tőle elvárod, hogy ő se csinálja, nem? Tehát, hogy mert hogy az nagyon, az kettős, hogy te megcsinálod, ő pedig ő tőle elvárod, hogy ne csinálja.
6: Igen.
4: Azért, aki beviszi az ásványvizet a szobába, bent hagyja az üres üvegeket, csak gyűlik, kivinni luxus, nem kap vizet. Ezt teszem, írja valaki. Az, hogy bevisz, amit a szobájába, az nem például annyira nem erős pont. Tehát, hogy az
6: vigyebb. Inkább azonkor kihozza a cuccokat a szobájából, és nem viszi vissza.
4: Nem, kupit csinál, arra kiborulsz, hogy kupit csinál?
6: Hát nem az, hogy kiborulsz, hanem olyan az életem, mint egy ilyen folyamatos ilyen mókuskerék, ahol mindig van valami a kezedben, a helyére teszed, és mire megfordulsz, minden már máshol van. Ez egy ilyen, nem lehet ezt így rendben tartani.
4: Én szeretem a rendetlenséget egy kicsit. Attól olyan kózi lesz, tudod, olyan
5: a miénk.
4: Igen, attól úgy egy kicsit.
5: Úgy belakod a házat.
4: Igen, kicsit a miénk. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát kinek mi az a pont, mondat, kérdés, hogy is mondjam, csak szokás, felvetés, amitől
5: azonnal a plafonon
4: amitől a leginkább szülőként kiborulsz, amivel a leginkább ki lehet borítani. És mindegy, hogy 3 éves a gyerek, mert neki is van olyan, lehet olyan 10 éves, de egy kamasznak is akár, nem? Tehát, hogy minden életkorban megvan az 1-2 pont, amit ha megnyomsz a szülőn, akkor az egész biztos, hogy az benyomódik, és onnantól ez üvöltés van.
5: És
4: nem?
5: Soha, és nem fogja megérteni a válaszaidat. Tehát a mindig igen. A jó újra kérdés, de miért?
6: De a kamaszokban az a legidegesítőbb, hogy felnőttnek néznek ki, de nem azok. Érted? Tehát, hogy már megnőttek.
5: Ha ott még össze vannak zavarodva agyilag.
6: És igen, és hogy nagyon nehéz ugye nem úgy kezelni, mint hogyha egy felnőttől kapnál ezeket a visszajelzéseket, hiszen ez sok helyen ez borítja meg a cheat.
5: Meg a kamaszban van egy ilyen behúz, csak azért is behúzom a kéziféket. Mm. Tehát érti. Egy nyilván érti, nem hülye,
4: igen.
5: Érti a kaját is, érti azt, hogy miért nem lehet elmenni ide vagy oda, vagy hogy miért nem veszel meg neki dolgokat. Érti? Valami van az agyban kamaszkorban, ami egy rettetes lábfék és kézifék egyszerre való behúzásával akar téged megölni a saját gyereked.
6: Igen, és szerintem zajka sikerül is.
5: Igen. És sikerül, hát persze.
4: Igen, én a kamackort jobban élem, mint a fiatalkort. Hát valahogy.
5: Már egy csomó mindenben meg
4: egy
5: jobban
4: csomó mindenben sokkal jobb.
5: Persze.
6: Még végre összeértetek hogy... korban a gyerekeiddel.
4: Én gyerekkorban jobban összeértem velük szerintem, mert nagyon infantilis vagyok. Meg lovacskázhattak a hátamon éjjel 2-kor, ha akartak. Akarsz, hogy lovacskázhattak. Ezzel nem volt baj, de én értem, én látom az összes kamaszkori nehézséget, de valahogy sokkal türelmesebb vagy toleránsabb az ember így kamaszkorban velük. Már nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Szerintem van, aki meg a gyerek gyerekkort vagy a fiatalkort éli jobban, persze gyerekfüggő is, és a kamaszkort éli meg nehezen. Hogy a gyereknek önálló akarata van, gondolatai vannak, vitatkozik veled, érveket mond, néha megsemmisítő érveket, és jól mondja. Néha olyat mond, de nem, te nem vetted észre, néha olyan tűpontosan fogalmazol, és nézel, hogy úristen, és betalál. Mert hogy jól lát a gyerek.
6: Viki, hallottad?
5: Ő biztos a miénk.
4: Jól lát a gyerek, és tükröt tart, tudod. Azért azt el kell tudni viselni, hogy valami azt mondta, hogy fú, basszus, ebbe azért most igaza van. Nem?
6: És ők még ártatlanak, tudod, tehát, hogy az van, hogy sokkal nagyobb ambitulóval mondnak, sokkal nagyobb bizéket, igazságokat.
5: A 10 évesek már nem.
4: Simán betalál, persze. Késő vasárnap este, ami ki tud borítani, egy hallgató, anya, holnapra kéne a suliba préselt falevél. Új, de jó, a vasárnap esti mondatok.
6: Klasszikus, csak egy vasaló kell hozzá, és meg is vagytok.
4: Igen, holnapra kéne. Jó, de amikor altatsz, este van, már lefekszik a gyerek, már tudod, hogy még maradt egy kicsi az estétből, már kimennie kéne aludni, és bemondja, hogy kell egy préselt falevi, úgyhogy ott volt az egész hétvége. Hát azért ez erre nem mondod azt, hogy jó, hozom a vasalót, klasszik, persze, hozom a vasalót.
6: Azért hát, nem, én ezt magamnak tapasztaltam ki, mert én ezt mondtam anyámiknak, hogy kéne holnapra a préselt falevi, és mondták, hogy majd megoldott. Ennyi volt.
4: És így neveltek az életre. Fia, ha vasárnap este hozott föl, hogy kell egy vasalt falevi, nem lesz falevi. Akkor ezt most elbuktad. Ha mindig hülye megcsinálod, meg mindig alámész, meg...
6: Ennyi volt.
4: És így neveltek az életre. Fia, ha vasárnap este hozott föl, hogy kell egy vasalt falevél, nem lesz falevél. Akkor ezt most elbuktad.
6: Igen.
4: Ha mindig hülye

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kinek kedvez ebben az órában a szerencse? Kit juttathatok be a Strandfesztiválra? Halló!
1: Szia, és én Nóri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nóri, szia! Hogy telik a napod?
1: Éppen kávészünetet tartok, mert irodában dolgozom, és gondoltam, megpróbálom ezt a játékot.
0: Mert mindig a Rádió Egyet hallgatod még a kávészünetben is.
1: Így van, meg amikor szabad idő van, de szigorúan a munkaidő van, akkor dolgozom.
0: Hát képzeld el, nem húzom az idegeit, de 10-ként hívtam
1: el! Nem, de szuper! Őszinte megmondom, a lányomnak ígértem meg ezt a két jegyet, hogy megnyerem neki.
0: Aj, de jó vagy.
1: Hát igen.
0: Mindenkinek ilyen anyát kívánok.
1: Jaj, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülünk tényleg.
0: És ha már munkaidőben mindig minket hallgatsz, pontosan tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletesen tudod.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon, hát szóhoz sem jutok, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. És
0: boldog
1: nagyon
0: lesz a
1: lányzó. Igen, mindjárt hívom is felefestük.
0: Szeretnénk még sok-sok hallgatónak örömet szerezni, úgyhogy lesz itt még játék a következő órában is a Rádió 1-en. Regál Lili zenéjét viszont már elindítottam. Ő is zenélni fog a Strandfesztiválon a Rádió 1

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva a nyár dalával indítom az újabb zenei órát. Mindjárt jön a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
9: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
10: Hirdessen nálunk!
11: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Közönségszavazatok döntik el a legszebb parcella sorsát. Szerdától újabb kánikula várható közel 40 fokkal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté Szalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése is a Baross Gábor tervben. Előtte azonban még lesznek kisebb fejlesztések, például lifteket építenek, hogy akadálymentesítsék a peronokat a jelenlegi állomáson. Ezt már jövőre elkezdenék, és a prezentáció szerint 2030-ig készülne el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta azt is, hogy a tervek szerint a debreceni távolsági buszpályaudvart is a nagyállomásba integrálnák. Magyarország legszebb temető parcellája címért versenyez a debreceni köztemető 25/3-as szalagsírbolt parcellája. A pályázat közönség szavazással dől el. A debreceni köztemető parcellájára a Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesületének Facebook oldalán lehet szavazni, reakcióval vagy a bejegyzés megosztásával. Nem jól sikerült az NB1-es bajnoki rajtalokinak vasárnap a Nagyerdei stadionban, mert 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. A Deac viszont magabiztosan 2-0-ra nyert a labdarúgó NB3 szezonnyitóján idegenben, tegnap a Tiszafüred ellen. Újabb hőhullám várható szerdától. A hét elején még 30 fok körül alakul majd a nappali csúcs hőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33 és 38 fok közötti hőség lesz napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, olvasható a Hungaromet ZRT előrejelzésében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Megígértem, hogy lesz játék strandfesztivál napi jegyekért. Nem felejtettem el, még egy picit várni kell rá. A zenék viszont mindenféle stílusban jönnek ezután is. Lesz pop balada a Lucas Graham-mel, Dance Cyril-lel, a Camera Remix és a világ slágerlistáinak éléről érkezik majd Taylor Swift is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert csak a stílus változik, a jó hangulat megmarad, ráadásul most valaki nagyon boldog lesz. Indul a játék, a 10. telefonáló megszerzi a páros napjegyét a Strand Fesztiválra. 0620 311 111 a forrodrót, hajrá!

0: Csak igazi mai sláger megy, és akkor itt az idő, hogy valakinek kiszórja a páros napi egyet a strandfesztiválra. Halló!
1: Hú, te jó ég, ezt nem hiszem el. Dorina vagyok.
0: Dorina, hát minek örülünk ennyire?
1: Azt hiszem, hogy bekerültem a játékba.
0: Igen, és úgy hallom, hogy régi vágyad volt ez.
1: Igen, és előző héten pénteken hívtalak titeket, akkor nem sikerült, most pedig elsőre, és nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Elsőre?
1: Igen.
0: Nagyon durva vagy, bekerültél a játékba, először próbáltad, azonnal beszélsz velem, és tizedikként értél el!
1: De jó! Rádió egy csak, igazi mai sláger megy.
0: Ezért jár a nyeremény?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Nem hiszem el, tényleg. Nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Nagyon sokan irigyelnek most téged. Te ott leszel a strandfesztiválon, és megnézheted a vadonatúj Rádió 1 stage-et is.
1: Hihetetlen, köszönöm szépen.
0: Nem sokára tehát ismét egy alkalom, hogy a DJ-inkkel bulizzunk fesztiválon. Délután és este is lehet majd jegyet nyerni. Itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Rögtön indul a Daily Mix, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű!
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Sonnevent Pál és Siffer András az alkotmánybíró jelöltek. Kleckner Hanga a 7. bajnoki címét szerezte meg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza párt szombaton jelentette be, hogy az ő jelöltjük alkotmánybírónak Sonnevent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, elismert alkotmány és nemzetközi jogász. A Mi Hazánk mozgalom pedig Siffer Andrást jelöli a tisztségre, jelentette be Torockai László frakcióvezető. Siffer András ügyvéd politikus volt, országgyűlési képviselő, a Lehet más a politika egyik alapítója, volt a párt parlamenti frakcióvezetője és társelnöke is. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybíró jelölésben és választásban. A felvételi ponthatárok kihirdetésével a kollégiumi férőhelyek iránti igény és az albérletpiac is felélénkül. Debrecen országos összevetésben kedvező helyzetben van. A hallgatók több mint 80%-a jut be a kollégiumokba, ami kiemelkedő arány a hazai felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem ugyanakkor további kollégiumfejlesztéseket tervez, hogy enyhítse a magas albérletárak terheit. Dodgen bajnokságot tartanak a debreceni Vidámparkban augusztus 1-én, amint 14 év felett bárki részt vehet. Nevezési díj nincs, de július 30-áig regisztrálni kell. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ adott otthont hétvégén a 131. atlétikai magyar bajnokságnak, ahol a debreceni Kleckner Hanga 7. bajnoki címét szerezte meg. Délután is változékony lesz az idő, sőt az előrejelzések szerint 30% az esélye annak, hogy zápor, zivatar kialakulhat. Ettől függetlenül fokozatosan 30 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. július 27-e a pontos dátum, hétfő van. Hogy telt a hétvége? Kipihenték magukat? Milyen volt a Campus Fesztivál? Én itt vagyok egészen kettőig a mikrofonnál, Kessérű Tomi. Az első órában mixelem a legnagyobb nyári kedvenceket, aztán pedig indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Várom önöket nagyon sok szeretettel, és várom az üzeneteket például az utolévőktől, és jöhetnek a szülinapos nevezések. 0620 95 95 395. Martin Garrix a folytatásban, itt az új dal, már is pörög a Butterflies, na, a Rádió Egyen, a Daily Mixben.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, július 27-én hétfőn. Hát kérem szépen, véget ért a Campus Fesztivál, közel teltházzal zárult ugye a zárónap. Alig pár órával később a szervezők pedig már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. Ebből kiderül, hogy a helyszín nem változik, viszont jövőre egy héttel korábban kezdődik majd a nagy buli, egészen pontosan július 14-e és 17-e között rendezik meg a Campus Fesztivált, úgyhogy már most érdemes ránézni az eseményre. És érdemes hallgatni a Rádió Egyet, ahol a Daily Mix dübörög, itt van Kashmir és a Wild Ride.

Rádió Egyen a Daily Mixben egy kis programajánlat kicsiknek és nagyoknak. A Debreceni Vagyonkezelő ZRT tagvállalatainak közreműködésével többféle ingyenes programon vehetnek részt a debreceni családok a nyár folyamán. A szervezők azt szeretnék, hogy minél többen tölthessenek együtt tartalmas időt, ezért a programokat úgy alakították ki, hogy azok a közös kikapcsolódásra és az élményszerzésre épüljenek. A programokon való részvételhez előzetes online regisztráció szükséges az esemény.dbrt.hu oldalon. Családonként egy programra lehet jelentkezni. A részvétel feltétele az érvényes debreceni lakcímkártya, amelyet a helyszínen kell bemutatni. A sikeres regisztrációról automatikus visszaigazoló e-mail érkezik, amelyet vagy az abban található QR kódot a belépéskor is fel kell mutatni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a programok korlátozott férőhelyesek, ezért kérik a résztvevőket, hogy csak akkor regisztráljanak, ha biztosan részt tudnak venni, akadályoztatás esetén pedig inkább mondják le a jelentkezésüket. Ezzel is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél több debreceni gyermek és család részesülhessen ugye a nyári élményekből. Kellemes, tartalmas időtöltést, kikapcsolódást kívánok önöknek, én meg közben pörgettem a legnagyobb nyári slágereket. Itt van a Daily Mixben a Rádió Egyen, Lady Gaga, jön a

Rádió Egyen a Daily Mixben a folytatásban ünnepelünk, legalábbis az első fele érkezik az ünnepelteknek, a névnaposaink 2026. július 27-én hétfőn. Itt vannak az Olgák, ez egy germán-orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik a jelentésen egészséges boldog, és a Liliánák, ez pedig egy angol-latin eredetű név, a jelentése Lilium. Aztán itt vannak még a Bertoldok, a Krisztiánok, az Ajtony nevűek, a Rudolfok, a Györgyök, a Hugók, a Konstantin nevűek, az Aurélok, a Natáliák és a Keresztélyek. Köszöntöm Önöket, kívánok nagyon sokat és boldogat, a szülinaposok pedig majd a következő órában érkeznek. Most megjön Switch Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

Roxa érkezik, akinek a különlegessége, hogy már jóval a saját pop sikerei előtt világsztároknak írt slágereket. Ő jegyzi például Eminem és Rihanna közös dalának, a The Monsternek az eredeti demóját. A szám alapötlete és dallamvilága tőle származik, mielőtt a két sztárhoz került volna. És azóta már Beberexából is világsztár vált természetesen. Itt az új dal, a Fate lesszel közösen jön a New Religion, az idei nyár egyik legnagyobb slágere. Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Deep in

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma július 27-e, hétfő, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté Szalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése is a Baross Gábor tervben. Előtte azonban még lesznek kisebb fejlesztések, például lifteket építenek, hogy akadálymentesítsék a peronokat a jelenlegi állomáson. Ezt már jövőre elkezdenék, és a prezentáció szerint 2030-ig készülne el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta azt is, hogy a tervek szerint a debreceni távolsági buszpályaudvart is a nagyállomásba integrálnák. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Pap Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a D-Híren olvasható. Mától megnövekedett zajhatásra lehet számítani az EcoPro debreceni telephelyén a levegő elválasztó egység üzembeállítása miatt. A péntekig tartó munkálatokról előzetesen értesítették az illetékes hatóságot, közölte a cég. A csővezetékeket és a berendezéseket magas nyomású kompresszorokkal fújják át, és a technológia sajátosságaiból adódóan ez átmenetileg megnövekedett zajjal járhat. A vállalat közleménye szerint a tisztítás kizárólag sűrített levegővel történik, ezért nem kerül káros anyag a levegőbe. Nagy sikerrel zárult az idei kampuszfesztivál vasárnap hajnalban. Pár órával később a szervezők már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. Ebből kiderül, hogy a helyszín nem változik, ugyanakkor jövőre egy héttel korábban kezdődik majd, mert július 14-e és 17-e között rendezik meg a fesztivált. Több százan már jelezték is a részvételüket. Könnyűzenei hangvételek, illetve klippek készítését segíti idén is az önkormányzat a zenei támogatási programjával. Az eredményhirdetésnek hagyományosan a Campus Fesztivál adott otthont, ahol Puskás István Zekniklai Gábor emlékének ajánlotta az eseményt. A zenei támogatási programra 39 pályázat érkezett, ebből 14 lett eredményes. A nyertes zenekarok és szólisták összesen 4 millió forintot fordíthatnak hangfelvételek vagy klippek készítésére. A felvételi ponthatárok kihirdetésével a kollégiumi férőhelyek iránti igény és az albérletpiac is felélénkül. Debrecen országos összevetésben kedvező helyzetben van. A hallgatók több mint 80%-a jut be a kollégiumokba, ami kiemelkedő arány a hazai felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem ugyanakkor további kollégiumfejlesztéseket tervez, hogy enyhítse a magas albérletárak terheit. Erről beszélt az Esti Közelkép című műsorunkban Németh Kevin, a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke.
2: Azt lehet látni, hogy már nem is inkább az ár számít a kollégiumoknál, hanem mindenki első helyre a legdrágább kollégiumi szobákat érje be, mert úgy van vele, hogy ha már kollégium, akkor viszont szeretne egy olyan komfortot megteremteni maga körül, amiben szívesen él.
1: Egyre több hallgató vállal munkát tanulmányai mellett, ezért a hallgatói önkormányzat rendszeresen segíti a diákokat abban, hogy összetudják hangolni az egyetemi kötelezettségeiket és a munkavállalást. A hőkelnök szerint a diákhitel továbbra is népszerű, sokan a megélhetési költségek finanszírozására, mások befektetési céllal veszik igénybe. Sokat dolgoztak a hétvégén a vármegyei tűzoltók. Egy traktor pótkocsijának ütközött egy személyautó Debrecen és Hajdúszovád között. Hajdúszoboszlón pedig a Szilfákalja utcában két autó karambolozott. Az egyik sofőrt kórházba szállították a mentősök. 200 szalmabála kapott lángra Hajdúszovádnál, amikor tűz keletkezett egy szarvasmarha telepen. Hajdúszoboszló külterületén pedig 8 hektáron égett a búzatarló és a közeli erdő aljnövényzete. Kaba külterületén 300 négyzetméteren gyulladt ki a száraz fő. Ezen kívül egy buszmegálló padjának lécei közé szorult egy emberkeze Debrecenben, a Dózsa-György utcán. A debreceni tűzoltók meglazították a léceket, és így szabadították ki sérülés nélkül az idős ember kezét. Magyarország legszebb temető parcellája címért versenyez a debreceni köztemető 25/3-as szalagsírbolt parcellája. A Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesülete tavaly hirdette meg először a versenyt. A 94 éves debreceni köztemető pedig idén első alkalommal pályázik a parcellával. Mózes Dávidot, az AKSD Városgazdálkodási Kft. Szolgáltatási igazgatóját hallják.
3: Több szempontból is különleges helyzettel bír. Temetőn belül ugyanis kellő közelségben van még a ravatalozó, így a háttérben ez a csodálatos épület is kiegészíti a látványt. Az erdei jelleg már érzékelhető, a ravatalozótól valamennyire eltávolodva, a kápolna közelsége tovább emeli a parcella környezetének az értékét.
1: A pályázat közönség szavazással dől el. A debreceni köztemető parcellájára a Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesületének Facebook oldalán lehet szavazni, reakcióval vagy a bejegyzés megosztásával. Bronzérmet nyert a kardozó battai sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. Kozák Luca, a DSI Debrecen versenyzője magabiztosan győzött a 131. atlétikai magyar bajnokságon. Az augusztusi Birminghami Európa bajnokságra készülő Kozák Luca 100 méter gáton végig vetétársa előtt volt, és 12,78 másodperccel győzött. Nem jól sikerült az NB1-es bajnoki rajtalokinak vasárnap a Nagyerdei stadionban, mert 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. A Deac viszont magabiztosan 2-0-ra nyert a labdarúgó NB3 szezonnyitóján idegenben, tegnap a Tiszafüred ellen. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pontos menetrendjét. Ez szerint a Loki Nyíregyházi Spartakusz mérkőzés augusztus 9-én vasárnap este 7:30-kor kezdődik majd a Nagyerdei stadionban. A címvédő Eto és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
4: Rádió 1!
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, tessenek vigyázni, az ajtók záródnak. Itt ér véget a Daily Mix hétfőn, július 27-én. A folytatásban programajánlatokkal várjuk Önöket, úgyhogy figyeljenek, füleljenek, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Taylor Swift vadonatúj dalával. Ez lesz az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon. Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Garfield hetet tartanak a gyerekkönyvtárban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, a Garfield képregény szerzőjének születésnapja alkalmából Garfield napokkal várják a képregények kedvelőit mától egészen péntekig a Mélius Juhász Péter könyvtár gyermekrészlegén. Az élmények szerelmesei számára kínál hangulatos programot következő alkalmán a Szerelmes Nagy Templom nyári rendezvénysorozata holnap 19 órától. A tárlatvezetéssel egy bekötött túra során a templomteret, az állandó és időszaki kiállításokat, valamint a padlásteret ismerhetik meg a látogatók. A panoráma járdára érkezve pedig minden 18 év feletti résztvevő megkóstolhatja a Nagy Templom borát, miközben 40 méteres magasságból a két torony között gyönyörködhet a naplementében. És ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő is a következő hetekben. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én. De az új kert alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Részletek az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a dehír.hu hírportál cikkében érhetők el. Jó szórakozást!
1: A programajánlatot támogatja a Fortunettel. Fortunettel. Az élet egyszerűbb. Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

No, FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, folytatódik a hétfő délután, július 27-én. Kellemes szép napot, nagyon szuper nyarat kívánok önöknek, bárhol is legyenek, egy a lényeg, hogy tartsanak velem egészen kettőig. Én itt vagyok, a mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi. Ebben az órában ugye sorsadunk majd a szülinapos nyertesünkkel kapcsolatban, úgyhogy nevezhetik még az ünnepelteket, ezt nagyon egyszerűen meg lehet tenni, használják az SMS Viber számunkat, ami egyébként a közlekedőkre is igaz, ha látnak egy trafipaxot vagy dugóba kerül, akkor mindenképpen üzenjenek. 0620 95 95 395. Én pedig használom az igazi mai slágereket, ahogyan már megszokhatták. Már is érkezik Fast Boy, ez a Good Life.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a tömegközlekedőknek hozok fontos infókat. Aszfaltozási munkákat végeznek a Budai Nagyantal utca, Faragtár utca és Huszárgál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt egészen augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os autóbuszok közlekedése átmenetileg szünet. A járatok indulási időpontjaiban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek. A 25-ös autóbuszok a Vincellér utca irányába a Budai Nagyantal utca, Huszárgál utca, Mák utca, Faragtár utca terelő útvonalon járnak. A járatok nem érintik a Huszárgál utca, Komáromi Csipkés György tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az autóbuszok terelő útvonalon a Huszárgál utca 76 szám előtt kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járat a Kincseshegy utca, Mák utca, Faragtár utca, Vámospércsi út, Vámospércsi út buszforduló, Vámospércsi út, Hétvezér utca a terelő útvonalon jár. A járat a Huszárgál utca megállóhely érintése nélkül közlekedik. A nagyállomás irányába közlekedő 973-as éjszakai járat a Budai Nagyantal utca, Huszárgál utca, Mák utca, Faragtár utca, Vámospércsi út, Vámospércsi út buszforduló, Vámospércsi út, Hétvezér utca a terelő útvonalon közlekedik. A járat a Huszárgál utca megállóhely érintése nélkül jár. Az autóbuszok a terelő útvonalon a Huszárgál utca 76 szám alatt kialakított ideiglenes megállóhelyen állnak meg. Ne feledjék, hogy egészen augusztus 7-én pénteken üzemzárásig tartanak ezek a dolgok, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek. Köszönöm szépen, balesetmentesett mindenkinek, Lloyd dalával jön a Get Lucky itt a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Eddig tartott a mai műszak. Nagyon szépen köszönöm hétfőn a kitartó és kitüntető figyelmüket. Kessérű Tomi volt. FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Eddig tartott a mai műszak. Nagyon szépen köszönöm hétfőn a kitartó és kitüntető figyelmüket. Kessérű Tomi volt.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, jó hangulat, jók a zenék, hát nem lesz bennem csalódás a folytatásban sem. Most meg aztán valaki iszonyatosan fog szeretni, mert hogy intézem a páros napi jegyet a Strandfesztiválra. Játék indul! Augusztus 19-22 Zamárdi, ott lesz a Rádió Egy is, vadonatúj stage-el, az összes lemezlovasunkkal, kár lenne kihagyni. A 10. telefonáló nyer, a forradrot 20-as 311-111, sok sikert!

0: long, long time.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan, augusztus 19-22 strandfesztivál megújult Rádió 1 stage-el. A hallgatóink imádni fogják. De ki kerül most be? Nézzük, halló, halló!
2: Szia, Vani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Még egyszer a keresztneved?
2: Vani, Vanessa.
1: Vani, hello, honnan hívtál?
2: Debrecenből.
1: Debrecenből szeretnél Zamárdiba eljutni bulizni?
2: Igen.
1: Kampuszon voltál kint?
2: Igen.
1: Láttad a Rádió 1 stage-et?
2: Persze, voltunk is.
1: Szépek voltunk, jó volt?
2: Igen, nagyon jó volt, de a Rádió 1-es plac az mindig nagyon jó.
1: Hát akkor meg fogod nézni Zamárdiban is, mert 10. lettél!
2: Köszönöm szépen!
1: Úgyhogy a fesztivál szezon nálad nem áll meg.
2: Hát nem, akkor ezek szerint nem.
1: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a nyeremény.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
2: Úristen, nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm.
1: És hölgyeim és uraim, Juhász Geri is pihen, de kívánság műsor ettől függet.

0: mindig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: csak igazi mai sláger megy. Hallottuk már, meleg, száraz idő jön a folytatásban a hét második felében 35-38 fokos csúccsal. Addig is, ha pötyög, ha szitál, ne lepődjünk meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igaz, ma is sláger megy. A folytatásban Taylor Swift, aki az easter egg-eket a legprofibban rejti el a rajongóinak. Az igazi Taylor Swift fanok, a Swiftik pedig imádnak nyomozni, akár magánéletről legyen szó, akár egy új dalról, vagy új albumról. Hát Taylor Swift most megváltoztatta három dalának a háttérszínét is a Spotify-on. A Blank Space például piros hátteret kapott, más dalok zöld és lila színekben bukkannak fel, és azt tudhatjuk, hogy Taylor Swift nem csinál semmit véletlenül, szóval a rajongók szerint itt már egy új lemez koncepciója kezd kibontakozni előttünk zenei stílusváltásokkal. Rengetegen úgy gondolják, hogy a rég várt debütáló album új verzióját kapjuk majd meg más-más hangszerekkel. Hogy mi áll az egész mögött, az csak egyetlen egy ember tudja a világon.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és van még egy csomó jó ötletem, milyen zenéket kellene meghallgatni a délután folyamán, úgyhogy indítom azonnal az újabb zenei órát, Martin Garrix-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogathajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösejkupán.
3: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Thai Massage, több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában!
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bnvgroup.jobs.hu.
7: Nem vettek fel az egyetemre. Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár. Ha még nem vagy 25 éves, gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. 19 körözött embert fogtak el egy közös akcióban Debrecenben. Erről egy videóban számolt be a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A rendőrök a vasút és autóbuszállomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket is ellenőrizték, és csaknem 400 embert igazoltattak. Bronzérmet nyert vasárnap a kardozó Battai Sugár a Deac sportolója a hongkongi vívó világbajnokságon. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai Sugár, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, VB-n először végzett egyéniben dobogós helyen. Napos, változóan felhős és csapadékmentes idő ígérkezik kedden 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: ezred forduló környéki sláger lesz újra csomagolva. Aztán megjelenés után kiderült, hogy menőnek menő, és sokkal jobban működik a klubokban, mint amire számítottak, a három producer stílusa pedig meglepően jól passzol egymáshoz. Hölgyeim és uraim, itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Hemphill.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 16 óra 16 perc. Ez egy jel. Meg közlekedési infók. PV-től tudom, hogy belassul az M1-es folyamatosan a határ felé haladva a terelésnél. Azt írt a PV, hogy az M0-ástól Zsámbékig van, hogy lépésben autózott. Krisztián szólt, hogy baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Budapesten is baleset volt az Üllői úton, a Shopmarknál, a kereszteződésnél. Ezt Maci írta, és Tima Vibere, hogy szintén Budapesten a Mádi utcában is baleseteztek a Kada utca előtt nem sokkal. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek. Autós barátaim egy nagyon vidám dalt kapnak. Don't be shy!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

Itt a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési hírek. Tibi írta a Viberen, Budapesten lassú a Pongrácz út, a vasúti felüljáró után baleset történt ugyanis korábban. Nikitől azt tudtam meg, a 3-as főúton két autó ütközött a 116-os kilométernél, úgyhogy rendőrök irányítanak. Nemrég megtudtuk, hogy belassult az M1-es a határ felé haladva a terelésnél, az M0-ástól Zsámbékig van, hogy lépésben lehet autózni. Baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, SMS, telefon, Viber 20-as 311-12-42.

Ennek a dobok, és 5 órától a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben Kis Márti és Lotfi Begi. Szép délutánt! Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mondom, mi a szító, te lány, én meg fiú.
3: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként. Pöröpöpöpö.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét. Csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ajándékozz pihenést. Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
12: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
13: Jön a 45. Kösely Kupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösely Kupán.
14: Rendeljen a Formula Ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
15: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
16: Szemét
17: levittem.
16: Villany
17: befizettem.
16: Klíma
17: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
16: Hol?
17: kaisai.hu.
18: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
19: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről egyre többen indulnak útnak nyáron. Elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt. Közölte az egyik online utazás szervező a foglalási adatai alapján, ma az NTI-vel. A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Arra is kitértek, hogy az erős előfoglalási időszak ellenére sokan döntöttek a last minute indulás mellett. Ez jól látható a debreceni adatokban, ahol a last minute foglalások 50%-kal emelkedtek.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Ági!
1: Hello, hello, köszöntök minden kedves rádióhallgatót! Szevasztok, indul a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
0: Nagyon fáradt neked... vagy, fesztivál szezon, hát, DJ-ek, azok ilyenkor fonszolják magukat, nem?
1: Képzeld el, hogy szerdán indultam el, és vasárnap reggel értem haza, és ebbe volt egy erdélyi kiruccanás is, tehát, hogy...
0: Ott nem kínáltak meg olyan italal, amit visszautasítottál.
1: Mindenki mindenre megkínált, de most már lassan megszokják, hogy visszautasítom, de hogy ha jól számolom, akkor 6 buli volt a szerdai naptól fogva, és ebben volt Campus Fesztivál, Rádió 1 színpad, elképesztő mennyiségű ember előtt, és elképesztő mennyiségű élménnyel gazdagodva állok itt. Hát nem mondom, hogy kisimulva és kipihenve, de

0: fontos info, hogy Kis Márti vagyok. Gergőnek jó pihenést erre a hétre.
1: Így van, én pedig elkezdem az első órát. Már is érkezik a Red Tide, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Igen.
1: Hát, úgy kell mondani. Ha valaki tudja, akkor ő tudja, hogy
2: valószínűleg mi mondjuk fájdalmasan rosszul, ő nevethetne ilyen.
1: Meg az egész világ. Tehát a franciák tudják jól mondani azt, hogy bobszinkla.
2: Nekünk bobszinkla. Bobszinkla. A nyári szünet kellős közepe van, strandfesztivál páros belépőt pedig a kívánság műsorban lehet majd nyerni, hét után. Ez két fontos szolgált közlemény volt.
1: Elképesztő, hogy egyik fesztiválról a másikra esünk, és ezeken a szép nagy fesztiválokon mindig lesz rádió egy színpad, úgyhogy várom azt is.
2: És mindig nagyon extrán szép, tehát mindig olyan jó érzés.
1: És mindig extrán sokan vannak, és mindig extrán arról a másikra esünk, és ezeken a szép nagy fesztiválokon mindig lesz rádió egy színpad, úgyhogy várom azt is.
2: És mindig nagyon extrán szép, tehát mindig olyan jó érzés.
1: És mindig extrán

0: számunk 0620-311-111. Sziasztok, nagyon jó a DJ, és jók a zenék?
1: Köszönjük szépen!
0: Strandfesztivál páros belépőt is lehet majd nyerni az élő kívánság műsorban, és van egy közlekedési infóm budapesti, élénk a forgalom a Ferenc körúton az Üllői út felé. Lilla, köszönöm szépen! És ami most jön, Mr. DJ...
1: Hey Mr. DJ, egy igazi itáló diszkó dallal megyünk tovább, nagy kedvencem, annyira kis bugyuta, annyira kis egyszerű, és pont ezek miatt válik nagyszerűvé.
0: Hát ez az olasz optimizmus, tudod, ezt mi magyarok így mindent túlbonyolítunk, de ők meg így...
1: Annyira egyszerű, és annyira jó, és igen, és annyira jó, jó kedv, mindig akárhányszor meghallom, jó kedvre derülök, és mosoly csal az arcomra. Érkezik Alex Kanji és a Bumble itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és a Lotfi Begi itt a Live Mixben.

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Nyugodjunk meg, Begi, mert egy kis szünetre elmegyünk most.
1: Ja, mi, túlpörgettem, úgy érzed?
0: Nem, tök jó vagy. Hát? Olyan volt, mint a kamerád elment volna egy Swedish House Mafia koncert.
1: Azt akartam mondani, hogy olyan, mint hogy a kamerádot elhívták volna a Tomorrowlandre, nem? Tehát, hogy
0: igen.
1: Hoztatokkal
0: Bonóval. Mindent elvállal.
1: Hoztatokkal Bonóval, és egyébként meg egy kis EDM életérzést beleloptunk ebbe a dalba, de azt gondolom, hogy így egy nyár kellős közepén jól áll ez a kis EDM.
0: Nagyon eltaláltad. Hello, via Edzsóból hallgatom a Live Mixet. Írta Tibi? Tibi, jó most neked, élvezd ki a pillanatot, és jövünk vissza nem sokára.
1: Így van, ne menjetek sehova.
0: A Rádió 1.
1: Live Mix Summer Edition.
0: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Kofidisz megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidisz.hu-n.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgyis te...
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
15: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
14: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
16: Mentsük meg a barátainkat!
14: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
17: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
14: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
19: Forró a nyár.
20: Hűsölj a Mandula cukrászdákban.
19: Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával.
20: Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában.
19: Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a Mandula cukrászdákban.
0: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
21: Mindenhol ott vagyunk.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
18: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Kulcsok, ruhadarabok, ékszerek, bankkártyák, telefon és sok személyi okmány keresi gazdáját. A Campus Fesztivál szervezői közzétették az elhagyott tárgyak listáját a rendezvény honlapján. A tárgyakat a Red and White-ban, az okmányokat a kormányablakban lehet átvenni. Bronzérmet nyert vasárnap a kardozó Battai Sugár a Deac sportolója a hongkongi vívó világbajnokságon. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai Sugár, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, VB-n először végzett egyéniben dobogós helyen. Napos, változóan felhős és csapadékmentes idő ígérkezik kedden 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: lemezjátszóknál pedig ebben az órában is Lotfi Begi, Juhász Gergőnek pedig jó pihenést kívánunk. Szia Begi!
1: Hello! Hello Geri! Nem, hello Márti! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! És Juhász Gerit, a csodálatos kis Márti helyettesíti a mai napon, úgyhogy kettecskén így hozzuk nektek a Live Mix Summer Edition-t.
0: Igen, és nagyon fontos info, hogy lehet majd ma belépőket nyerni, képzeld el, Begi, a Strand Fesztiválra.
1: Én már nagyon várom.
0: Után, ezt úgy mondom, te először hallanád, de tudod, valaki csak most kapcsol ide ránk.
1: Szuper.
0: Képzeljük el ezt? Szóval 7 óra után lehet majd páros belépőket nyerni, de addig is megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek Mixben este 7-ig. Most például
1: Teddy Sims, aki a napokban nem jelentette be az Európa turnéját, sajnos azt hiszem, hogy Budapestre nem jön, de itt a környező országokban fel fog lépni, úgyhogy nekem nagy kedvencem, én szerintem majd megpróbálok valamelyik koncert dátumra eljutni. Érkezik a Door még hozzá DJ Dark remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelnek nektek az igazi mai slágereket.

0: este hétig Lotfi Begi. Jönnek az üzenetek is, Milán ezt írtam a 0623111111-re, hogy szeretnék kérni egy jó kis bulizzenét a családomnak. Milán, 7 órától lesz a kívánság műsor, de tudod mit? Ezt a bulizzenét most én küldöm a te családodnak. És Zita azt kérdezte, hogy mi ez a zene, mert hogy nagyon szereti. Akkor írta Zita, megnéztem, amikor a Sleep Tonight szólt a Switch Disco-tól.
1: És azt is mondtad, hogy az eredetiét nagyon szeretted.
0: Igen,
1: szeretted,
0: az én mindenben
1: én is nagyon szerettem, és ez mindig tök jó sikerül, amikor kreatívan nyúlnak hozzá egy dalhoz, és hát ennél a dalnál is, vagy ennél a feldolgozásnál is az történt, hogy csak a refrént tartották meg, és hát építettek köré egy új dalt, új szövegrésszel, új verzékkel, úgyhogy jól megfogták a Switch Disco srácok ezt a notát.
0: Igen, igen, nem elrontották, hanem csavartak rajta egyet.
1: Tehát, hogyha feldolgozás, akkor az elrontja?
0: Nem, de hát az tudod, az rizikós, de olyan is van, hogy nagyobbat szól, mint az eredeti, hát tudod, a James Arthurnak az Impossible, hát azt a verziót ismeri mindenki, az már elfelejtettük, hogy ez a Sean Tell-nek egy R&B balladája volt, igen. Eredetileg, ugye, amit ő egy tehetségkutató van énekelt, na de hagyjuk is, mivel megyünk tovább, Begi?
1: Akkor egy igazi bulizós nótával megyünk tovább, és ha már Summer Edition, akkor szerintem kihagyhatatlan a Summer Jam című felvétel, főleg,
0: nem, hogy... Már de, ugye? Szerettem. Szokta egy húzigálni a potit a Gergő? Ez?
1: Nem szokta. Bétos Laci szokta.
0: Na jó, okay.
1: Egy elején.
0: Na, hát akkor hadd szóljon be így én.
1: Úgyhogy egy különleges mashup-al megyünk tovább, mert van benne egy kis Bucketheads, van benne egy kis Underground, Underdog Project, és hát a dal pedig önmagáért beszél. Érkezik a Summer Jam, itt a Summer Editionben, a Live Mix Summer Editionben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és Lotfi Begi.
0: Tényleg Bucketheads, na hallom.

0: ülnek még ilyenkor volán mögött. Közlekedési információkat hoztam, illetve kaptam a hallgatóktól a 0623-111-111-re. Élénk a forgalom, ez budapesti info, a Margit... Hol? Margit körúton. Oké, a Széll Kálmán tértől Margit híd felé. Köszönjük szépen, és sajnos balesetről is kaptam hírt. M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske közelében egy komolyabb baleset volt a 34-es kilométernél, úgyhogy itt le is zárták a külső sávot, emiatt torlódik a forgalom. És hát itt volt az előbb nem olyan rég a Live Mixben Whitney Houston, akit én is nagyon-nagyon szeretek. Szerintem minden idők legcsodálatosabb női hangja. Nem tudok egyszerűen így a mai, tehát ugye a mi időnkből nálasz csodálatosabb hangot mondani.
1: És nem csak, hogy csodálatos hangja, hanem olyan repertoár és olyan diszkográfia van a háta mögött, hogy a mai napig készülnek belőle remixek, készülnek új verziók, és a tánctéren, a bulikban mindenki énekli, és tényleg fontos része például az én szettjeimnek is akármelyik Whitney Houston dal, úgyhogy ő egy igazi ikon, aki itt marad nekünk.
0: Igen.
1: És nagyon sokáig fogjuk szerintem játszani és hallgatni a dalait.
0: És érdemes rákeresni, hogy a Super Bowl-on annó, hogy énekelt a himnuszt, ugye 90-es években.
1: Oké, is rázott a hideg, mert én emlékszem rá, mármint, hogy láttam ezt a felvételt.
0: Hát csak rágondolsz, kirázott.
1: Igen, és rágondoltam, hogy kirázott a hideg. Úgyhogy nézzétek ezt meg.
0: Na, mi csak egy kis időre megyünk el, aztán folytatódik a Rádió egy Live Mix Summer
1: Edition Kis Mártival és Lotfi Begivel. Geri ilyenkor azt szoktam mondani, hogy elmegyünk egy kis...
0: Hidratációs szünetre.
1: Hidratációs
0: Jó
1: szünetre.
0: A szó, tesó.
1: Így van.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egészen este 7-ig Lotfi Begi.
1: És Kis Márti, aki szabadságát töltő Juhász Gerit
0: helyettesíti. Igen.
1: Pótolni nem tudod?
0: Hát nem. Az általa itt hagyott űrt betölteni ugyan nem tudom, de az igazi mai slágerek, figyelj, nem állhatnak meg.
1: Nem állhatnak meg, és egyébként el kell mondjam, hogy nagyon jól érzem magam veled.
0: Én is veled,
1: Begi. Sokkal szebb vagy, mint a Geri.
0: Ez egy dolog. Hagyjuk a külsőséget. Jött egy üzenet. Sziasztok, Begi, te vagy a legjobb. Úton a lovardába edzeni, csak a rádió egy szól. Hú, vigyázz magadra, szép dolog a lovaglás, azért az nagyon veszélyes sport. Látszik, hogy felnőttettem, ilyen unalmas dolgokat mondok.
1: De egyébként tényleg így van, a kislányom elkezdett lovagolni, és gondoltam, hogy na majd akkor milyen jó fej apuka leszek, és én is meg tudok lovagolni. Hát szerintem nem 40 pluszosan kell elkezdeni a lovaglást.
0: Nem.
1: De egyébként jó élmény volt.
0: Ami pedig az időjárást illeti, jön vissza a hőhullám, holnapi kellemes 30 fok, aztán bedurvulám csütörtöktől. Ebben abban bízom, hogy hozzászokott már az idegrendszerünk a legutóbbinál, és már ez nem lesz annyira durva.
1: Én szerintem nagyon durva lesz, de hát mi ezt valahogy megugorjuk, de egyébként az idősebb korosztály ezt nehezebben fogja viselni, úgyhogy mindenki figyeljen oda a körötte lévő idősebbekre is.
0: Bizony, ők elfelejtenek inni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. Na, a szerelvénybolt.hu.
0: Elnézést.
1: És akinek nincsen klímája, az most gyorsan beszerezhet egyet, mert hogy jön a hőkupola.
0: Igen, igen. És mi jön itt a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, Begi?
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, egy régi dal új köntösben. Nem tudom, hogy az a zenekar mond-e neked valamit, hogy Sound Lovers.
0: Igen. Igen. De most nem tudnám azért te is csak listájékat felsorolni.
1: Igen, láttátok a Márti arcát. Ilyen ez, amikor kamuzik. De ahogy, azt se tudod, miről van szó.
0: Várj, a Sound Lovers, mondjál
1: meg. Hiába nézd a kijelzőt.
0: De dudolj belőle, Begi.
1: Elindítom, érkezik a Runaway című dal. Itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben. A mikrofonos lemezjátok mögött Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.

0: Ez a Rádió egy Live Mix, a Summer Edition, ugye átálltunk nyári üzemmódra, és hát abszolút itt vagyunk a nyár kellős közepén. Minden nap 5 és 7 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben, és egyébként ez a hétvégére is igaz, tehát Kukinál is 5 és 7 óra. 7 óra?
1: Buli.
0: Szia Márti, üdv Begi, Márti, köszi, hogy beugrottál Geri helyett, és Begi, neked pedig a warm-up hangulatot. További szép napot nektek. És hát nagyon fontos info, hogy aki szeretne Strandfesztivál páros belépőt nyerni, azt a következő órában kétszer is megtett. Már nem ugyanaz az ember, hanem kétszer is fogunk játszani.
1: Csapjatok le rá, mert hogy egyébként a Strandfesztiválon a sok-sok-sok hazai fellépő mellett, meg ugye lesznek külföldi DJ-k, ha jól tudom, akkor Purple Disco Machine, Robin Schulz, Timmy Trumpet.
0: Rajta voltam.
1: Tehát, hogy a sok-sok hazai zenekar mellett azért mondjuk el, hogy ott lesz a Rádió 1 és a Rádió 1 stage-en.
0: Így igaz.
1: Végig bulizhattok velünk, úgyhogy érdemes lecsapni a belépőkre.
0: Begi, nagyon jó voltál, köszi, jár a taps.
1: Köszönöm szépen.
0: A két órás élő kívánság műsor pedig indul, 0620 311 111 az elérhetőségünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: A Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
10: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Kulcsok, ruhadarabok, ékszerek, bankkártyák, telefon és sok személyi okmány keresi gazdáját. A Campus Fesztivál szervezői közzétették az elhagyott tárgyak listáját a rendezvény honlapján. A tárgyakat a Red and White-ban, az okmányokat a kormányablakban lehet átvenni. Bronzérmet nyert vasárnap a kardozó Battai Sugár a Deac sportolója a hongkongi vívó világbajnokságon. A csapatban kétszeres világbajnok, egyszeres bronzérmes Battai Sugár, aki tavaly harmadik volt az Európa-bajnokságon, VB-n először végzett egyéniben dobogós helyen. Napos, változóan felhős és csapadékmentes idő ígérkezik kedden 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: közlekedési információk már is az Élő Kívánság műsorban. Jól járható a Budaörsi út az M1-M7 felé. Dóritól kaptam ezt a Budapest vonatkozású közlekedési hírt, és történt sajnos egy baleset az M3-ason a Vásáros-Namén felé vezető oldalon, a 77-es Gyöngyös Kelet csomópontnál. Itt olyan 1-2 kilométeres torlódás, 10-15 perc plusz menetidővel mindenképpen számolni kell. Tomi, köszönöm szépen, hogy ezt elküldted. Egyéb info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. A közlekedési infók után...
1: Halló, szia, Mónival lennék, és szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
0: Hello, mi az üzenet hozzá?
1: Hogy nagyon szeretem őt, és most leszünk együtt 4 éve szerdán.
0: Szerdán? 4 napra pontosan. Hol ismerkedtetek meg?
1: 4 évre. Hát nem is tudom pontosan melyik bárban. Budapesten, igen.
0: Hát akkor ez még működik, hogy az emberek szórakozó helyen is ismerkednek, nem csak az online térben.
1: Igen.
0: Na, Metzger Viki vadjújdalát küldöm nektek, figyelj!
1: Igen, köszönjük szépen.
0: S Rádió 1-esek, legyen mindenki telefon közelben, mert bármikor játszhatunk Strandfesztivál belépőkért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Major Lazer érkezik már is a nagy Rádió 1-es kedvenc, és egyébként azt írta Dóri, hogy a Strandfesztivál kapcsán eszébe jutott, hogy az apukája nagy Purple Disco Machine rajongó, úgyhogy neki szól a Wonderful Life mindjárt. 30 fok lesz holnap Rádió 1-esek, aztán hőhullám, nagyon-nagyon meleg, és ki tudja, meddig itt is marad velünk. Erre készülünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. Kiderül, hogy ki az a Rádió 1-es, aki már biztos ott bulizhat a strandfesztiválon másodmagával.
1: Szia, Márti vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello, én is Márti vagyok. Szeretném, hogy nyerni. Honnan telefonálsz, hol hallgatsz most? Biztos ott bulizhat a strandfesztiválon másodmagával.
1: Szia, Márti vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello, én is Márti vagyok. Szeretném, hogy nyerni. Hol telefonálsz? Hol?

0: Érzem benned az elszántságot, és hát valószínűleg szerencsés csillagzat alatt is születtél, mert hogy képzeld el, hogy tizedik vagy!
1: Köszönöm szépen! Ezt most nagyon megérdemlem, ennyi tanulás után.
0: Jutalmazd is meg magad.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönöm.
0: Már csak a szlogent kell helyesen tudnod, de hát ez csont nélkül menni fog.
1: Rádió az, csak itt az ülme és sláger megy.
0: Egy kis nyelvotlás belefér, de a lényeg az, hogy nyertél.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Strand Fesztiválra.
1: Nagyon aranyosak vagytok.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Barátnőmmel, egész biztos. Zsuzinak hívják, nagyon szeretem.
0: Akinek elkészíted majd a haját, gondolom.
1: Igen, meg a lányának is, és mindenkinek.
0: Főnyeremény egy ilyen barátom. Ne tedd még le a telefont, jó? Ez nagyon fontos.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Aki most erről a játékról lecsúszott, fogunk még ebben az órában, a Switch 10 kódala pedig már Dóri kérésére szól.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és izgalmas pillanatokhoz érkeztünk. Újabb neveket írok fel a Strandfesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Szilvi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Szilvi! Nyertél már Strandfesztivál belépőt?
1: Nem, de nagyon szeretnék.
0: Mit nyertél legutoljára, így a Rádió 1-en keresztül?
1: Soha életemben semmit. És a lányom most érettségizett, és neki is a barátjának szeretnék egy szuper...
0: Figyelj, ilyenekkel nem tudsz engem most befolyásolni. Nagyon szép családi történetek, mert pusztán a szerencsém múlik az, hogy tizedik leszel-e vagy sem. Te képzeld el, hogy ma este szerencsés voltál. Mert hogy tizedik vagy!
1: Örülök neki.
0: Mondd a szlogenünket, ez még fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Yeah! Te jól hallom a hangodon, hogy kicsit így meghatódtál?
1: Igen, mert nagyon szerettek volna menni a gyerekek is, soha nem próbáltam meg, és mondtam, hogy majd én nyerek nektek jegyet. Érettségi felvételé mindenen túl vagyunk, és megérdemlik, dolgoznak egész nyáron, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekünk jár.
0: Na, én is így gondolom. Ne tedd le a telefont, jó? Ez még egy fontos rész lesz, és érezzetek jól magatokat.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Köszönöm.
3: Yeah. Dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu un mégalo.

0: igen, csak igazi mai sláger megy. Indul a diszkósít, de előtte egy gyors hidratációs szünetre megyünk. Aztán 9 órától World is My Radio Show is lesz. De most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú.

0: nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Na Viki, és ez a friss David Guetta Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt például a szava Jennifer Lopeztől, még nekem is elakadt, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő hogy nézhet ki még mindig ennyire jól. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizs belül is adtak közösen, Save Me Tonight itt a Virizmár Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Dalok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, a Tones and I és Fisher összeálltak egy track erejéig. Hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fisheren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fisherrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lévi Doll, egy vadonatúj megjelenés a belga nagyágyútól Lost Frequencies-től itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hát a mai második szettünk is tele lesz friss zenékkel, úgyhogy maradjatok, 10 után is, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: múlt este 10, hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk ebben a mai második szedben is. Menjünk tovább.
1: Itt is van a háttérben Hypaton és az Out of My Head a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: következik, amire Hugh Girl is lecsapott, a magyar hölgyet, aki ezt a dalt készítette. Úgy hívják, hogy Imael Angel.
1: Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál a Mugyiájjal, és annyira megtetszett a Hugh Girlnek, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ultranet-ének a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imael Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedeztek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik. Úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a Where Is My Radio Show-ban. Moving to the Sun!

0: az a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mooddal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en, a Verizmár Radio Show-ban.

0: This 9 Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Mesker Victoria, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better Video is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: kattog gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: van, Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét, úgyhogy erős ütemek jönnek a következő egy órában. Hello, Kollár!
1: Kezdi csokolom, jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elképesztő hangulat volt a Campus Fesztiválon, imádtam ott lenni, három napon keresztül voltam a Rádió Stage-en. Köszönjük szépen, hogy velünk bulisztatok, de az élet nem áll meg, megyünk tovább. Folytatódik a Word is Man Radio Show, jön Bibi Rex és a Faithless közöse, ez a New Religion, maradjatok velünk!

0: Gettől érkezik, hihetetlen, de ez a legelső közös daluk.
1: Igen, abszolút érett ez a kombó. Tulajdonképpen nem is értem, hogy eddig miért nem csináltak közös dal, de most aztán megteremtették a rádiós hangzás alapkövét, hogyha mondhatok ilyet, a lexikoni megfelelőjét. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről beszélünk, ami...
0: Save Me Tonight.
1: Az.

0: dal. Nagyon-nagyon különleges ez a dal, abszolút sláger első hallása, és szerintem minél többször hallja az ember, annál inkább bemegy a fülébe.
1: Mondasz valamit, Geri, abszolút. Én eleinte azt hittem, hogy ez a dal abszolút egy mém és egy poén, úgy, ahogy van.

Anytime, anywhere, right now, yeah.

0: Showbiz Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Nagyon sokan kérdezik ilyenkor, hogy a mixeket hol lehet visszahallgatni. Rádió1.hu meg a Rádió 1 megújult applikációja, ott is érdemes keresni az infókat. Ő pedig már is Loi közben egy óriási kedvencel és David Puentezzel közösen a Golden Summer, amit indít.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. Páros belépő a strandfesztiválra, amit be lehet tőlünk zsebelni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent, és adjuk a belépőt. Ennél már csak egy dolog egyszerűbb, élvezni az igazi mai slágereket. Nálunk most David Guettától és a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, amivel folytatom. Let's

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3-4-1 utás is megállás. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Marshmello, Emery Friend szólt, a fogyarásban pedig jön már is Sam Felt. Óriási kedvenctől a Heart Like Mine, Sam Felt és Rosalind párosa itt a rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis kezdés szerintem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon jó a folytatás, mert hogy megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most két tó és a Turn the Lights Off, aki pedig üzenne a számunk 06

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, Billie Eilish után pedig Ray-el folytatom. Az viszont mindenképpen közös a két előadóban, hogy nagyon öntörvényűek, ezt a szó jó értelmében mondom, mennek a maguk útján, és amit kitalálnak, az véghez is viszik, és ami azt illeti, működik is. Nagyon is! Az igazi mai sláger most Ray-től, ez a Where is my husband a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Josi Chandler combo Green Sugar, kit takarhat a név? Nem kiket, valóban kit. Alex Kenji, akinek egyébként az eredeti neve Alessandro bácsi, de ezeken a művészneveken is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Cookie után David Guetta és Cookie-ra jutott eszembe. Továbbra is 2 órás a live mix, ma is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, most pedig David Guetta Sziával, ez a Titanium a rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi